Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy picivel kettő után, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, Justin Bieber, Kid Leroy és a Stay, jó indítás volt. Viszont nagyon jó a folytatás is, Martin Garrix jön már is, ez a Butterflies a rádió egyen.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert Taylor Swift pedig a Toy Story 5. részének egyik betétdalán is dolgozott, ami hamarosan június 19-én fog egyébként megjelenni. Ez viszont már itt van tőle, egy igazi újdonság. Taylor Swift és az Oplite a rádió 1-en.

0: reggel csak igazi mai sláger megy.
1: Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart.

0: teszi.
1: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyátsza.
2: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger meg, és mindenkinek megvan az, hogy mire háklis, mi az, amit egyszerűen nem tud elviselni, pedig lehet, hogy nem is olyan nagy dolog önmagában, de hát nem bír vele. Joel Corinak például ilyen, hogyha nincs elég víznyomás, meg nincs elég meleg víz a szállodában a tus alatt, ahol egyébként közel nem túlzás egy órát is képes állni fellépések után, részben így vezet le. Na, hát ez meg az igazi mai sláger, Joel Corey, Galantis, Daily Longer, itt a Rádió 1-en.

0: Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy. A következő órában is a legnagyobb kedvencek változatosan. Hozom majd Rayt, hozom Sam Feldet, de itt lesz Sziva Max is. A kezdésem pedig Ed Sheeran, akivel nem lehet tévedni. Nagyon jó lett ez a dolog. Camera, méghozzá Siri remixében. Így készítettem be, mindjárt hozom a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Gondolatolvasót tettek egy beszédképtelen ember agyába. A rendszer a férfi agyának elektromos jeleit betűkre tudja fordítani. Egy ember az agyába beültetett készülés segítségével írott szavakká tudja alakítani a gondolatait. Ezt írja a Life Science. Nézzük meg, hogy mit is jelent ez pontosan. Az agy idegsejtjei kiterjedt elektromos hálózatot alkotnak, és az agy utasításai a főleg axonokból, illetve dendritekből álló hálózatban apró elektromos kisülések útján továbbítódnak, amelyeket a hálózati vonalban az egyes sejtek stratégikus pontjai közé szúrt mikroelektródák segítségével mérhetünk. Akciós potenciálnak nevezett feszültség maximumok vagy csúcspontok létrejötteként észlelhetünk. Elektromos mérőműszerrel persze nem csak az akciós potenciál értéke, hanem a feltöltés időbeli folyamata is követhető. Térjünk vissza az esethez, amikor gondolatolvasót tettek egy beszédképtelen ember agyába. A férfi 20 éves korában agyvérzés következményeként vált mozgás és beszédképtelenné, most viszont újra képes kommunikálni egy rendszer segítségével. Az eszköz működtetéséhez ki kell mondania magában a NATO fonetikus ABC egyik kódszavát, és a szóhoz tartozó betű megjelenik egy monitoron. Így tehát az almaszó leírásához például a következő kódokra kell gondolnia: alfa, lima, Mike, alfa. A Kaliforniai Egyetem doktorandusza elárulta, hogy azért döntöttek a NATO fonetikus ABC használata mellett, mert a rendszer könnyen összekeverte a B, D, P és G betűket, ha a páciens csak a hangokat mondta ki magában. A legfrissebb kísérletek szerint a férfi az implantátummal percenként 7 szót képes megjeleníteni. A doktor szerint a jövőben az eszköz a betűzés mellett a teljes szavak néma kimondását is felismerheti. Jelenleg az agyhoz kapcsolt készüléket egy kábel kell összekötni az agyi jeleket dekódoló szerkezettel, de a kutatók szerint a jövőben teljesen vezeték nélküli lesz majd a működése.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
1: Rádió
3: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió

0: igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, köztük pedig a fogyarásban Hypaton, egy fiatal olasz DJ, akinek egyébként a családjában rengeteg zenész van, az apukájának volt egy bandája is, az unoka tesója pedig a DJ Mag Top 100-as listán is fent van már. Itt szerintem lesz köztük egy harc hamarosan. Hypaton most Norma G. Martinnal, az igazi mai sláger az Out of My Head itt a rádió egyen. Oh.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy köztük pedig az énekes, aki tegnap este megtöltötte a Wembley-t, ami nem pici, Londonban. Múlt héten az O2 Arénát, most a Wembley-t. Jó kis széria. Ő Ray, ez pedig az igazi mai sláger, a Where is my husband? Itt a rádió egy.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. Erősen indult a plázson is a nyár és a június. Igazán felpörögtek az ottani koncertek, ahol egyébként több Rádió 1-es DJ-vel lehet ezen a nyáron találkozni. A legnagyobb buliba továbbra is mi visszük el a hallgatókat is. A Rádió 1-el együtt lehet a legjobbakat partizni, ez nem változik, és ez a hangulat most itt egy picit szerintem fokozódik. Sam Feld igazi mai slágerével, ez a Hard Like Mine.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger. Megy mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb infók, 8-tól ma is Balázsék, a Balázsék Vikede, holnap pedig jön náluk a játék, az újabb foci VB-s játék, naponta akár 100 000 forintos nyereményért. Ez pedig a következő óra indítása. A Hearst dalával Purple Disco Machine jön mindjárt. A Wonderful Life 2025-ös verziója már bekészítve itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Nincs összefüggés az aszályos időjárás és a jégkármérséklő rendszer között, szögezte le rádiónknak a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke. Süle Katalin elmondta, hogy a tévhittel ellentétben a generátorok csupán a jégszemek méretét, ezáltal az okozott károkat csökkentik, az időjárás nem befolyásolják. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnöke azt mondta, hogy ezzel az eljárással csak nem 44%-kal csökkent a jégkár. A kárenyhítési rendszer adatai alapján a jégkármérséklő rendszer működését megelőző 3 évben évente átlagosan több mint 57 000 hektára jelentettek be jégkárt a gazdálkodók. 2018 és 2025 között azonban az éves átlag 31 514 hektárra mérséklődött. Süle Katalin kiemelte rádiónknak, hogy az utóbbi években Magyarországon is gyakoribbá váltak a szupercellás zivatarok, így nagyon fontosnak tartják, hogy az európai összehasonlító adatokkal is tisztában legyünk. 2018 és 2025 között Európában 170%-kal, a szomszédos országokban pedig 139%-kal emelkedett a 2 centiméternél nagyobb jégbejelentések száma, míg Magyarországon ez az adat csak 26% volt.
3: A rendszer egy preventív elven működik, a zivatarfelhők kialakulásának a korai szakaszában ezüstjodid hatóanyagot juttat a légkörbe. Az ezüstjodid elősegíti sok apró jégmag kialakulását, ezáltal csökkenti annak az esélyét, hogy nagyméretű jégszemek alakuljanak ki a felhőzetben. Tehát a rendszernek a célja nem a csapadék megszüntetése vagy létrehozása, hanem a felhőben lévő jégszemek méretének a mérséklése és ezáltal a jégkárnak a csökkentése. Április 15 és május 14 között mindössze 8 napon volt szükség védekezésre, és egy generátor átlagosan csupán 8 órát üzemelt, illetve több olyan járás is van az országban, ahol egyszer sem kellett bekapcsolni a generátorokat.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi,

igazi mai sláger, meg kellemes éjszakát, a mikrofonnál Király Tamás, erős kezdés Miley Cyrus-szal, de legalább ilyen erős a folytatás. Kitóval, Turn the Lights Off, ezt a hangot figyeljük, imádni

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger, megy köztük pedig egy Rádió egy DJ, nem is akármilyen, többszörös év DJ-je nyertes, és az utóbbi időben mindig a top 3-ban végzett Regál Lili, akinek a legújabb igazi mai slágerét mutatom, ez a Hear Me, itt a Rádió 1-en.
1: Sziasztok! Regál Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom a Hear Me, fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
2: Ez a Rádió 1.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger, mert jó kis nyári hangulatot hozott szerintem ez a dal, és ez is azt fog, sőt, Alex Kenji érkezik már is az igazi mai slágerrel, ez a Bumble, aki pedig üzenne a telefon, Viber és SMS számunk 0623 111 111. Ez a Rádió 1.

0: in paradise with you.
1: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
2: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött,
1: mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
2: Mi nem csak mondjuk,
1: nekünk ez az életünk.
2: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágermely.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, jövő héten pedig vadi új játék Balázséknál. A foci VB hangulatában jön az új focis játékuk, minden nap három focis kérdéssel, és aki megkapja az esélyt, hogy válaszoljon, és tud is válaszolni, naponta akár 100 000 forintot is nyerhet. Ne válunk meg a zenékkel sem, az igazi mai slágerek között Bibi Rexa a Faithless dal újra gondolásával. Ez a New Religion. Kellemes éjszakát!

A Rádió Egy. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást. Lépj be a Rádió Egy világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd. Rádió Egy.hu.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A rádió egy legfrissebb hírei.
2: Defibrillátort helyeztek ki a Veszprémi Iparkamara székházában. Gáspár Gábor képei láthatóak a Dubnicai palotában. Gurcsú alatt a mohú működése. Hozom a részleteket, Sós Kata vagyok. Életmentő eszközzel bővült a Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara székháza. Félautomata defibrillátort helyeztek el a Radnóti téri irodaház bejáratánál. A készülék a hirtelen keringés leállás esetén segíti a gyors beavatkozást. A kamara dolgozói első segélynyújtó oktatáson is részt vettek, hogy szükség esetén megfelelően tudják használni a készüléket. Meszlényi Kovács Vanda, az Országos Mentőszolgálat mentőtisztje elmondta, ilyen helyzetekben az első percek döntő jelentőségűek. Az újraélesztés támogató berendezés hangutasításokkal vezeti végig a segítőket a folyamaton, és csak akkor működik, ha azt a beteg állapota indokolja. Rosszul lét esetén azonnal értesíteni kell a 112-es segélyhívót, a mentők kiérkezéséig meg kell kezdeni a mellkas kompressziót és alkalmazni az újraélesztést segítő eszközt. Írja a Vehír. Az országos adatbázis szerint Magyarországon már közel 1300 automata életmentő berendezés érhető el. A kortárs tánc pillanatnyi gesztusait, az emberi jelenlét finom rezdüléseit mutatják be Gáspár Gábor képei. A Fotoriporter 20-as évek című tárlata a Dubnicai palotában nyílt meg. A fotós a kezdetektől 1998 óta fényképezi a Veszprémi Kortárs Tánc Fesztivál előadásait. A most látható képek 2020 és 2025 között készültek. A megnyitón Ladányi Andrea táncművész úgy fogalmazott, a fotósok nélkül a táncművész csak múló pillanat lenne, írja a veszprémtv.hu. Gurcsú alatt a mohú működése. Több környezetvédelmi intézkedésről döntött a kormány, ezt jelentették be a kormány szóvivők. A tervek szerint a kabinet felülvizsgálja a jelenlegi hulladékgazdálkodási rendszert, emellett a jövőben szigorúbban ellenőrzik az akkumulátorgyártó üzemek helyszíneit, és szeptember végéig átmeneti fakitermelési moratóriumot vezetnek be a legértékesebb védett állami erdőkben. Most pedig néhány szó az időjárásunkról. Gomoly felhős napos idő várható. Néhol előfordulhat zápor, zivatar. Az északi északnyugati szelet élénk lökések kísérhetik. A minimum 10 és 16, a maximum 25 és 30 fok között valószínű. Legyen szép napjuk, balesetmentes jó utat kívánok. A Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
3: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
4: Gondolatolvasót tettek egy beszédképtelen ember agyába. A rendszer a férfi agyának elektromos jeleit betűkre tudja fordítani. Egy ember az agyába beültetett készülés segítségével írott szavakká tudja alakítani a gondolatait, ezt írja a Life Science. Nézzük meg, hogy mit is jelent ez pontosan. Az agy idegsejtjei kiterjedt elektromos hálózatot alkotnak, és az agy utasításai a főleg axonokból, illetve dendritekből álló hálózatban apró elektromos kisülések útján továbbítódnak, amelyeket a hálózati vonalban az egyes sejtek stratégikus pontjai közé szúrt mikroelektródák segítségével mérhetünk. Akciós potenciálnak nevezett feszültség maximumok vagy csúcspontok létrejötteként észlelhetünk. Elektromos mérőműszerrel persze nem csak az akciós potenciál értéke, hanem a feltöltés időbeli folyamata is követhető. Térjünk vissza az esethez, amikor gondolatolvasót tettek egy beszédképtelen ember agyába. A férfi 20 éves korában agyvérzés következményeként vált mozgás és beszédképtelenné, most viszont újra képes kommunikálni egy rendszer segítségével. Az eszköz működtetéséhez ki kell mondania magában a NATO fonetikus ABC egyik kódszavát, és a szóhoz tartozó betű megjelenik egy monitoron. Így tehát az almaszó leírásához például a következő kódokra kell gondolnia. Alfa, lima, Mike, alfa. A Kaliforniai Egyetem doktorandusza elárulta, hogy azért döntöttek a NATO fonetikus ABC használata mellett, mert a rendszer könnyen összekeverte a B, D, P és G betűket, ha a páciens csak a hangokat mondta ki magában. A legfrissebb kísérletek szerint a férfi az implantátummal percenként 7 szót képes megjeleníteni. A doktor szerint a jövőben az eszköz a betűzés mellett a teljes szavak néma kimondását is felismerheti. Jelenleg az agyhoz kapcsolt készüléket egy kábel jelekkel kell összekötni az agyi jeleket dekódoló szerkezettel, de a kutatók szerint a jövőben teljesen vezeték nélküli lesz majd a működése.
3: Az egészségperceket hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Mert szép reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. 5 óra után járunk, 12 percen már. Június 7-e van, a Robertek a névnaposok. Sok boldogságot nekik. Tiesto és Iva Max igazi mai slágere után pedig Szigalájé jön. Ez a Riptide a rádió egy.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Ezen a héten többek között a tejnek és a bringázásnak is világnapja volt. Nem tudom, hogy ki melyiket választaná inkább ma reggel, de egyikkel se lehet tévedni. Én egyébként imádok bringázni reggel. Fastball jön, ez a Good Life itt a rádió 1-en.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Úgy tűnik, hogy a mai napon is, hát mondjuk, hogy nyári idő lesz 27 fokkal, de azért nagy eséllyel esni is fog. És a jövő héten is lesznek esők, de azért a hét első felében legalábbis ilyen 28-29 fokra számíthatunk. Sophie and the Giants, Purple Disco Machine, Paradise, pár perc, és a hírek után ezzel folytatom.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Nincs összefüggés az aszályos időjárás és a jégkármérséklő rendszer között, szögezte le rádiónknak a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke. Süle Katalin elmondta, hogy a tévhittel ellentétben a generátorok csupán a jégszemek méretét, ezáltal az okozott károkat csökkentik, az időjárás nem befolyásolják. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnöke azt mondta, hogy ezzel az eljárással csaknem 44%-kal csökkent a jégkár. A kár enyhítési rendszer adatai alapján a jégkármérséklő rendszer működését megelőző 3 évben évente átlagosan több mint 57 ezer hektára jelentettek be jégkárt a gazdálkodók. 2018 és 2025 között azonban az éves átlag 31.514 hektárra mérséklődött. Süle Katalin kiemelte rádiónknak, hogy az utóbbi években Magyarországon is gyakoribbá váltak a szupercellás zivatarok, így nagyon fontosnak tartják, hogy az európai összehasonlító adatokkal is tisztában legyünk. 2018 és 2025 között Európában 170%-kal, a szomszédos országokban pedig 139%-kal emelkedett a 2 centiméternél nagyobb jégbejelentések száma, míg Magyarországon ez az adat csak 26% volt.
3: A rendszer egy preventív elven működik, a zivatarfelhők kialakulásának a korai szakaszában ezüstjodid hatóanyagot juttat a légkörbe. Az ezüstjodid elősegíti sok apró jégmag kialakulását, ezáltal csökkenti annak az esélyét, hogy nagyméretű jégszemek alakuljanak ki a felhőzetben. Tehát a rendszernek a célja nem a csapadék megszüntetése vagy létrehozása, hanem a felhőben lévő jégszemek méretének a mérséklése, és ezáltal a jégkárnak a csökkentése. Április 15 és május 14 között mindössze 8 napon volt szükség védekezésre, és egy generátor átlagosan csupán 8 órát üzemelt, illetve több olyan járás is van az országban, ahol egyszer sem kellett bekapcsolni a generátorokat.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most!

Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy. Köszönöm például Taylor Swift-ön, aki állítólag óriási játszmát csinált a közhangulattal még az év elején, amikor nem jelent meg a Super Bowl döntőd a szünetben. Állítólag pont azért, hogy ezzel hívja fel magára még jobban a figyelmet, hogy arról beszélnek, hogy miért nincs itt. És ez amúgy részben be is jött. Tényleg ez volt-e tudatosan, vagy más volt azok? Ezt nem tudjuk meg, de most elindultak elég komoly találgatások, hogy valójában ez volt az egész mögött. Taylor Swift jön, az igazi mai sláger, az Oplite itt a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió 1 Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A rádió egy legfrissebb hírei.
1: Aranyérméket találtak a régészek. Július végén rajtol az 58. kékszalag Balatonfüredről. Megnyílt a Magyar Nemzeti Parkok hete. Hozom a részleteket, Sós Kata vagyok. Aranyérméket találtak a régészek az érseki palota pincéjében végzett feltárásoknál. A szakemberek még a felújítási munkálatokat megelőző kutatások alatt lelték fel azt a 105 darabos gyűjteményt, amit feltételezhetően a II. Világháborút megelőzően rejthetett el valaki a föld alatti helyiségben. Az érmék nagy része megtekinthető a felújítási munkálatokat bemutató kiállítás részeként, az azóta teljesen restaurált pincék az érseki borászat rendezvényeinek adnak helyet a jövőben, írja a veszprémtv.hu. Július 30-án rajtol az 58. kékszalag Raiffeisen nagydíj Balatonfüredről. Európa legrégebbi és leghosszabb tókerülő vitorlás versenye több száz hajót és több ezer versenyzőt mozgat meg. Az esemény a Balaton egyik legjelentősebb sport és turisztikai rendezvénye. A szervezők szerint az idei verseny egyik legfontosabb kérdése az alacsony vízállás lehet. A Magyar Vitorlás Szövetség folyamatosan figyeli a Balaton vízszintjének alakulását. Július elején dönt arról, szükség van-e a hagyományos útvonal módosítására. A versenyt mindenképpen megrendezik. A tavalyi erős, szeles versennyel szemben idén inkább technikás, taktikus küzdelemre számítanak a résztvevők. Józsa Márton, a tavalyi győztes 50-50 kormányosa szerint a változó körülmények különösen izgalmassá tehetik a versenyt. A kékszalag nem csak sportesemény, hanem a balatoni vitorlás hagyományok ünnepe is. Megnyílt a Magyar Nemzeti Parkok hete. A jubileumi országos programsorozat az év legnagyobb ökoturisztikai eseménye, amelyen mind a 10 magyarországi igazgatóság bemutatkozik a nagy közönség előtt Budapesten. A nyitó hétvégén a Vajdahunyadvár udvarán interaktív programokkal, játékokkal várják a látogatókat. Gajdos László miniszter szerint az esemény a természet ünnepe. Most pedig néhány szó az időjárásunkról. Gomoly felhős napos idő várható, néhol előfordulhat zápor, zivatar. Az északi északnyugati szelet élénklökések kísérhetik, a minimum 10 és 16, a maximum 25 és 30 fok között valószínű. Legyen szép napjuk, balesetmentes jó utat kívánok! A Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
2: Rádió 1!
3: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

0: Nagyon jó ez a dal.
1: Ez a Rádió Egy csak igazi mai sláger, mert szép reggelt, jó hétvégét a mikrofonnál, Király Tamás, és szerintem a következő órákban is nagyon sokszor fogjuk még ezt mondani, hogy fú, nagyon jó ez a dal. Például erre is, amit most indítok, Kashmir Wild Ride, aki pedig üzenne a számunk 0620 311 111.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall, akkor önnél a

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió Egyet.

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy, és azzal aztán senkinek nem mondok újdonságot, hogy a Rádió egy DJ szuperdalokat készítenek. Az viszont egyébként egészen ritka, hogy két vagy akár három Rádió egy DJ összeáll. Hát amikor viszont ez történik, akkor nem csak hogy nagyon jó, hanem elképesztően jó dal készül. Most a Stadium X és DJ Metzger Viki mutatja ezt meg. Az igazi mai slágerük a Let You Let Me Go, amit már is indítok. Did I give up way too easy? Did I give you way too much?

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió 1 Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A rádió egy legfrissebb hírei.
1: Aranyérméket találtak a régészek. Július végérajtól az 58. kékszalag Balatonfüredről. Megnyílt a Magyar Nemzeti Parkok hete. Hozom a részleteket, Sós Kata vagyok. Aranyérméket találtak a régészek az érseki palota pincéjében végzett feltárásoknál. A szakemberek még a felújítási munkálatokat megelőző kutatások alatt lelték fel azt a 105 darabos gyűjteményt, amit feltételezhetően a II. Világháborút megelőzően rejthetett el valaki a föld alatti helyiségben. Az érmék nagy része megtekinthető a felújítási munkálatokat bemutató kiállítás részeként. Az azóta teljesen restaurált pincék az érseki borászat rendezvényeinek adnak helyet a jövőben, írja a veszprémtv.hu. Július 30-án rajtol az 58. kékszalag Raiffeisen nagydíj Balatonfüredről. Európa legrégebbi és leghosszabb tókerülő vitorlás versenye több száz hajót és több ezer versenyzőt mozgat meg. Az esemény a Balaton egyik legjelentősebb sport és turisztikai rendezvénye. A szervezők szerint az idei verseny egyik legfontosabb kérdése az alacsony vízállás lehet. A Magyar Vitorlás Szövetség folyamatosan figyeli a Balaton vízszintjének alakulását. Július elején dönt arról, szükség van-e a hagyományos útvonal módosítására. A versenyt mindenképpen megrendezik. A tavalyi erős, szeles versennyel szemben idén inkább technikás, taktikus küzdelemre számítanak a résztvevők. Józsa Márton, a tavalyi győztes 50-50 kormányosa szerint a változó körülmények különösen izgalmassá tehetik a versenyt. A kékszalag nem csak sportesemény, hanem a balatoni vitorlás hagyományok ünnepe is. Megnyílt a Magyar Nemzeti Parkok hete. A jubileumi országos programsorozat az év legnagyobb ökoturisztikai eseménye, amelyen mind a 10 magyarországi igazgatóság bemutatkozik a nagy közönség előtt Budapesten. A nyitó hétvégén a Vajdahunyadvár udvarán interaktív programokkal, játékokkal várják a látogatókat. Gajdos László miniszter szerint az esemény a természet ünnepe. Most pedig néhány szó az időjárásunkról. Gomoly felhős napos idő várható. Néhol előfordulhat zápor, zivatar. Az északi északnyugati szelet élénk lökések kísérhetik. A minimum 10 és 16, a maximum 25 és 30 fok között valószínű. Legyen szép napjuk, balesetmentes jó utat kívánok. A Rádió egy híreit Sós Katától hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és milyen egybeesés! Vagy hát milyen jó válogatok az a dalok között, mert hogy egy Siren után Martin Garrix jön, akik ugye nagy barátok, és az utóbbi időben újra együtt dolgoztak, most pedig két igazi mai sláger a két szuper zenésztől egymás után a Rádió egyen, egy Siren Azizám után Martin Garrix és az Animals, amit már is indítok. Szép reggelt, jó hétvégét!

0: azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy köztük pedig Sam Feld a Fogyarásban, aki 13 évesen csinált egy kis céget, elkereskedelemre, Kínából rendelt tárukat, eladta, és olyan jó ment, hogy ezt 15 évesen profittal el tudta adni, mármint az egész céget. Pacsi! Sam Feld, most Rosalinnel, az igazi mai slágerük a Hard Like Mine.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, köztük pedig a következő óra elején Ed Sheeran Cameraját hozom Siri remixében, aki óriási turnéra indult, aminek a harmadik állomása volt egyébként a Rádió egy születésnapi fesztiválja május 24-én, előtte Luxemburgban és Ibizán is fellépett, konkrétan az előtte levő két napban, szóval elég sűrű volt neki. Azóta viszont már lepörgetett egy svájci bulit is, nem sokára pedig Olaszországban folytatja, a nyár közepétől pedig az Egyesült Államokban zenél. Ed Sheeran Camera Siri remixében. Mindjárt indítom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió 1 Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Váltsa jövőre az Autonexusnál. Omoda és Gyéko modellek most rendkívüli készletakcióban már 9.490.000 forinttól, akár 1,99%-os THM finanszírozással érhetők el. Benzines, hibrid és elektromos modellek modern dizájnnal, gazdag alapfelszereltséggel és 7 év gyári garanciával, kivételes ajánlatokkal a készlet erejéig. A hirdetés nem minősül teljes körű tájékoztatásnak. A részletekért látogass el az Autonexus márka kereskedésbe, az Omoda Autonexus vagy a gyekoautonexus.hu oldalra.
4: Álom otthon elérhető áron. Riba Italia Kft. Olasz csempék és járólapok széles választékban. RibaItaliaKft.hu, a szakértelem otthona.
5: Balaton, napsütés, szabdeszka és te! Június 13-án Balatonberényben vár a Balaton Szab Fesztivál. Legyél kezdő vagy profi, itt a helye! Részletek a Facebookon.
6: Időnapok a Veszprémi Hufbau áruházban. Június 13-án szombaton 10-től 16 óráig ingyenes családi programokkal várunk. Veszprém Tartó utca 1, habarkacsaruhaz.hu.
7: Bakony kötőelem, csavar, szeg, purhab, szerszám. Amire szükséged van, nálunk kedvező áron megkapod. Bakonykötőelem.hu. Megnézted már?
8: Számít az ár, de a családnak is a kényelem. Akkor az MG ZS autó a te választásod. Az MG Császárnál Veszprémben most 7.499.000 forinttól a tiéd lehet. Látogass el a Mártirok útja 7-es szám alá és vidd haza új autódat. A tájékoztatás nem teljes körű részletekért iránykereskedésünk vagy az mgcsászár.hu weboldal.
2: Magyarország legfranciább DJ-je Cookie! Hétvégente a fellegekbe repíti a rádió egy hallgatói.
9: Alfa Echo Bravo! Landing, s'il vous plaît!
1: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: megszólalnak. Zene, akkor is Rádió 1, mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Rádió 1. Reklámot hallottak.
0: A Rádió 1 legfrissebb hírei.
2: Defibrillátort helyeztek ki a Veszprémi Iparkamara székházában, Gáspár Gábor képei láthatóak a Dubnicai palotában, Gurcsú alatt a mohú működése. Hozom a részleteket, Sós Kata vagyok. Életmentő eszközzel bővült a Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara székháza. Félautomata defibrillátort helyeztek el a Radnóti téri irodaház bejáratánál. A készülék a hirtelen keringés leállás esetén segíti a gyors beavatkozást. A kamara dolgozói első segélynyújtó oktatáson is részt vettek, hogy szükség esetén megfelelően tudják használni a készüléket. Meszlényi Kovács Vanda, az Országos Mentőszolgálat mentőtisztje elmondta, ilyen helyzetekben az első percek döntő jelentőségűek. Az újraélesztés támogató berendezés hangutasításokkal vezeti végig a segítőket a folyamaton, és csak akkor működik, ha azt a beteg állapota indokolja. Rosszul lét esetén azonnal értesíteni kell a 112-es segélyhívót, a mentő kiérkezéséig meg kell kezdeni a mellkas kompressziót és alkalmazni az újraélesztést segítő eszközt. Írja a Vehír. Az országos adatbázis szerint Magyarországon már közel 1300 automata életmentő berendezés érhető el. A kortárs tánc pillanatnyi gesztusait, az emberi jelenlét finom rezdüléseit mutatják be Gáspár Gábor képei. A Fotoriporter 20-as évek című tárlata a Dubnicai palotában nyílt meg. A fotós a kezdetektől 1998 óta fényképezi a Veszprémi Kortárs Tánc Fesztivál előadásait. A most látható képek 2020 és 2025 között készültek. A megnyitón Ladányi Andrea táncművész úgy fogalmazott, a fotósok nélkül a táncművész csak múló pillanat lenne, írja a veszprémtv.hu. Gurcsú alatt a mohú működése. Több környezetvédelmi intézkedésről döntött a kormány, ezt jelentették be a kormány szóvivők. A tervek szerint a kabinet felülvizsgálja a jelenlegi hulladékgazdálkodási rendszert, emellett a jövőben szigorúbban ellenőrzik az akkumulátorgyártó üzemek helyszíneit, és szeptember végéig átmeneti fakitermelési moratóriumot vezetnek be a legértékesebb védett állami erdőkben. Most pedig néhány szó az időjárásunkról. Gomoly felhős napos idő várható, néhol előfordulhat zápor, zivatar. Az északi északnyugati szelet élénk lökések kísérhetik, a minimum 10 és 16, a maximum 25 és 30 fok között valószínű. Legyen szép napjuk, balesetmentes jó utat kívánok! A Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió 1!
0: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi.

Jazz Rádió egyik csak igazi mai sláger megy. 7 óra után járunk egy picivel. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, és ki az, aki megnyerte az American Music Awards-on a legjobb dance és elektronikus zenei előadónak járó díjat? A megfejtés David Guetta, na, aki egyébként már Ibizán is elindította a szezonját, minden hétfőn zenél ott, szóval holnap is, hát aki Ibizán jár, találkozhat vele. David Guetta most a One Republic-kal jön, ez az I Don't Wanna Wait itt a Rádió 1-en.

0: maguk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Balázséknál holnaptól újabb foci VB játék napi 100 000 forintos nyereménnyel. Én pedig Martin Garrix a folytatásban az igazi mai slágerrel, ez a Butterflies.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Srácok, engem nem zavar a cash. Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
1: Jövő héten indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel három focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
0: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen, és nyerjen 100 000 forintot a Vegas.hu felajánlásával. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió 1 Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A rádió egy legfrissebb hírei.
1: Aranyérméket találtak a régészek. Július végérajtól az 58. kékszalag Balatonfüredről. Megnyílt a Magyar Nemzeti Parkok hete. Hozom a részleteket, Sós Kata vagyok. Aranyérméket találtak a régészek az érseki palota pincéjében végzett feltárásoknál. A szakemberek még a felújítási munkálatokat megelőző kutatások alatt lelték fel azt a 105 darabos gyűjteményt, amit feltételezhetően a II. Világháborút megelőzően rejthetett el valaki a föld alatti helyiségben. Az érmék nagy része megtekinthető a felújítási munkálatokat bemutató kiállítás részeként. Az azóta teljesen restaurált pincék az érseki borászat rendezvényeinek adnak helyet a jövőben, írja a veszprémtv.hu. Július 30-án rajtol az 58. kékszalag Raiffeisen nagydíj Balatonfüredről. Európa legrégebbi és leghosszabb tókerülő vitorlás versenye több száz hajót és több ezer versenyzőt mozgat meg. Az esemény a Balaton egyik legjelentősebb sport és turisztikai rendezvénye. A szervezők szerint az idei verseny egyik legfontosabb kérdése az alacsony vízállás lehet. A Magyar Vitorlás Szövetség folyamatosan figyeli a Balaton vízszintjének alakulását. Július elején dönt arról, szükség van-e a hagyományos útvonal módosítására. A versenyt mindenképpen megrendezik. A tavalyi erős, szeles versennyel szemben idén inkább technikás, taktikus küzdelemre számítanak a résztvevők. Józsa Márton, a tavalyi győztes 50-50 kormányosa szerint a változó körülmények különösen izgalmassá tehetik a versenyt. A kékszalag nem csak sportesemény, hanem a balatoni vitorlás hagyományok ünnepe is. Megnyílt a Magyar Nemzeti Parkok hete. A jubileumi országos programsorozat az év legnagyobb ökoturisztikai eseménye, amelyen mind a 10 magyarországi igazgatóság bemutatkozik a nagy közönség előtt Budapesten. A nyitó hétvégén a Vajdahunyadvár udvarán interaktív programokkal, játékokkal várják a látogatókat. Gajdos László miniszter szerint az esemény a természet ünnepe. Most pedig néhány szó az időjárásunkról. Gomoly felhős napos idő várható. Néhol előfordulhat zápor, zivatar. Az északi északnyugati szelet élénk lökések kísérhetik. A minimum 10 és 16, a maximum 25 és 30 fok között valószínű. Legyen szép napjuk, balesetmentes jó utat kívánok. A Rádió egy híreit Sós Katától hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és a fél világ azt találgatja, hogy ki lesz a következő James Bond, és ezen a listán egy újabb komoly szereplő, egy újabb komoly jelölt, az utóbbi időben a Netflix sztár Leo Szátor, aki azért nem csak Netflix sztár, de azért ott is nagyon komoly filmekben

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me dance,
1: dance the night away. Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, már 3:48 is elmúlt, és már csak pár perc, konkrétan kevesebb, mint 15. Pont ezért. És jönnek Balázsik a Balázsik Weekenddel jövő héten, ami pedig már holnap lesz, jön náluk a vadi új játék, foci VB-s játék, igen, foci VB-s lázban égünk mi is. Viszont itt Balázsiktól naponta akár 100 000 forintot is lehet nyerni a játékban, szóval már csak ezért is megéri extrán figyelni. Ő pedig Bibi Rexa, egy fétlesz dal teljesen újra gondolt változatával, az igazi mai slágerek között Bibi Rexa és a New Religion. Király Tamást hallottátok, további szép napot, kellemes hétvégét, és jó rádiózást a

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Fantasztikus ajánlatokkal kezdődik a vásárai Jusknél. Most 40-70%-os kedvezményt kínálunk számos matracra, akár 50% kedvezményt számos kerti székre és asztalra, és 30-60% kedvezményt számos paplanra és párnára. Vásárolj most a legközelebbi Jusk áruházban vagy online a jusk.hu-n. Jusk. Scandinavian Sleeping
2: and Living. A Toyota bemutatja 1 év 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
3: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termék katalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
4: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig az 500 g-os magyar fürtös koktél paradicsom csomagja csak 489 forint, a nektarin kilója pedig csak 999 forint. Lidl, igazán megéri.
0: Reklámot hallottak.
5: Rádió 1 Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
6: Gyere el a Hufbau Áruház Piddl napok partiára. 5 próbaverseny, IASZ bemutató, Ricsi bácsi játszóháza, Póni lovaglás, Veszprémi tornaklub, néptánc bemutató és sok-sok érdekesség. A programok és a belépés ingyenes. Június 13. szombat 10-től 16 óráig. Veszprém, Tartu utca 1. Részletek habarkacsaruhaz.hu.
7: Számít az ár, de a családnak is a kényelem? Akkor az MG ZS autó a te választásod. Az MG Császárnál Veszprémben most 7.499.000 forinttól a tiéd lehet. Látogass el a Mártirok útja 7-es szám alá és vidd haza új autódat. A tájékoztatás nem teljes körű, részletekért iránykereskedésünk vagy az mgcsasar.hu weboldal.
8: Válts a jövőre az Autonexusnál. Omoda és Gyéko modellek most rendkívüli készletakcióban már 9.490.000 forinttól, akár 1,99%-os THM finanszírozással érhetők el. Benzines, hibrid és elektromos modellek modern dizájnnal, gazdag alapfelszereltséggel és 7 év gyári garanciával, kivételes ajánlatokkal a készlet erejéig. A hirdetés nem minősül teljes körű tájékoztatásnak. A részletekért látogass el az Autonexus márka kereskedésbe, az Omoda Autonexus vagy a gyekoautonexus.hu oldalra.
9: Balaton, napsütés, szabdeszka és te! Június 13-án Balatonberényben vár a Balaton Szab Fesztivál. Legyél kezdő vagy profi, itt a helye! Részletek a Facebookon!

0: Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a rádió egyet. Köszönjük! Köszönjük! Minden szombaton és vasárnap napközben Rádió 1 hétvége Kismártival.
1: Hétvégén nem kelünk korán, de töltsük együtt a szombatot és vasárnapot is sok érdekességgel, és még több igazi mai slágerrel.
0: Rádió 1 hétvége, Rádió 1 hétvége, napközben Kismártival. Rádió 1. Hétvégén is csak igazi mai sláger megy.
2: Reklámot hallottak.
0: A Rádió 1 legfrissebb hírei.
3: Aranyérméket találtak a régészek. Július végén rajtol az 58. kékszalag Balatonfüredről. Megnyílt a Magyar Nemzeti Parkok hete. Hozom a részleteket, Sós Kata vagyok. Aranyérméket találtak a régészek az érseki palota pincéjében végzett feltárásoknál. A szakemberek még a felújítási munkálatokat megelőző kutatások alatt lelték fel azt a 105 darabos gyűjteményt, amit feltételezhetően a II. Világháborút megelőzően rejthetett el valaki a föld alatti helyiségben. Az érmék nagy része megtekinthető a felújítási munkálatokat bemutató kiállítás részeként, az azóta teljesen restaurált pincék az érseki borászat rendezvényeinek adnak helyet a jövőben, írja a veszprémtv.hu. Július 30-án rajtol az 58. kékszalag Raiffeisen nagydíj Balatonfüredről. Európa legrégebbi és leghosszabb tókerülő vitorlás versenye több száz hajót és több ezer versenyzőt mozgat meg. Az esemény a Balaton egyik legjelentősebb sport és turisztikai rendezvénye. A szervezők szerint az idei verseny egyik legfontosabb kérdése az alacsony vízállás lehet. A Magyar Vitorlás Szövetség folyamatosan figyeli a Balaton vízszintjének alakulását. Július elején dönt arról, szükség van-e a hagyományos útvonal módosítására. A versenyt mindenképpen megrendezik. A tavalyi erős, szeles versennyel szemben idén inkább technikás, taktikus küzdelemre számítanak a résztvevők. Józsa Márton, a tavalyi győztes 50-50 kormányosa szerint a változó körülmények különösen izgalmassá tehetik a versenyt. A kékszalag nem csak sportesemény, hanem a balatoni vitorlás hagyományok ünnepe is. Megnyílt a Magyar Nemzeti Parkok hete. A jubileumi országos programsorozat az év legnagyobb ökoturisztikai eseménye, amelyen mind a 10 magyarországi igazgatóság bemutatkozik a nagy közönség előtt Budapesten. A nyitó hétvégén a Vajdahunyadvár udvarán interaktív programokkal, játékokkal várják a látogatókat. Gajdos László miniszter szerint az esemény a természet ünnepe. Most pedig néhány szó az időjárásunkról. Gomoly felhős napos idő várható. Néhol előfordulhat zápor, zivatar. Az északi északnyugati szelet élénk lökések kísérhetik. A minimum 10 és 16, a maximum 25 és 30 fok között valószínű. Legyen szép napjuk, balesetmentes jó utat kívánok. A Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben

0: legerősebb, hú, micsoda család! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék Weekend!
1: Kell a csapadék, mert kiszáradnak a tavaink, írta valaki, így van.
2: Ezen már túl vagyunk, haver, sajnálatos módon. Ugye itt a velencei tó kapcsán most elindult a nagy óriási pánikket, és tényleg rohadt nagy baj van. Csak ilyenkor mindig az történik, hogyha csinálsz 3-4 olyan fotót, ahol teljes szárazság van, és már halott halak mindenütt, és halott fürdőzők is, az nem a tó egészére igaz, tehát hogy vannak még olyan helyek, ahol egyébként fürdeni is lehet, meg van víz, de nagyon nagy a baj, tehát katasztrófa van.
1: Ezt most mented, ami menthető? Vagy mi?
2: Hát figyelj, nekem nagyon sok haverom, meg barátom, meg ismerősöm él ebből.
1: Hát vízibicikli kölcsönzése most azért ne csinálj egy új KFT-t, hát szerintem te se. Tehát, hogyha valaki be akar rángatni most tó körüli bizniszbe, légy egy kicsit óvatos, illetve drift verseny.
2: Azok mennek. Például a szapjaimat is kint tartom az udvaron. Nincs, aki ellopja. Hát nem tudsz hol szapozni.
3: Sokat kellene gyalogolni.
1: Viszont ha teszel rá kereket, akkor te leszel az első igazán újító gördeszkás Velencén.
3: Hány centi hiányzik?
2: Hát most egy méter legalább.
1: 100 centi legalább.
2: Egy
3: hát méter. 60.
1: Igen.
2: Igen, és ugye nem is, ez is baj. Nincs utánpótlás, tehát évek óta szárazság van, és hogy egy ilyen napfényes jó időben, amikor még ráadásul egy kis szél is húj, az 2 centi nálunk. 2 centi tűnik el naponta
1: Igen.
2: a tóvízéből.
1: Igen.
2: Nem jó.
1: Jó, de tisztes helytállással buzdítod azért az ott dolgozókat, és a fürdőzni vágyókat, hogy azért hát jöjjenek.
2: Ne csak... fürdőzni, ne gyertek már, most az kicsi. De
3: gyerekkel... Egy
2: például gyerekkel rohadt biztonságos.
1: Abszolút.
2: Kisgyerekkel, tehát besétált a közepébe a kisgyerek, nincs baj.
1: Igen, de nézzük meg, mit lehet a mederrel csinálni. Tehát oké, akkor nyitunk egy vállalkozást, jó? Tehát téged meg kell menteni Velencén. Oké, nézzük
2: ott
1: meg.
2: Ülünk a haverjában a tóparton.
1: Ültök, söröztök, borosztok, ők nagyon be vannak fordulva, neked van a rádió az étterem, de hogy azt mondják, hogy Feri, segíts rajtunk, mi itt most ebbe bele fogunk pusztulni. Mit csináljunk egy kiszáradt tó mederrel? Tessék, engedjük szabadjára a fantáziánkat. Ha a rosszul áll a nyár, akkor jövő évre tényleg eltűhet a komplett velencei tó. A Balaton is nagyon nagy bajokat mondanak. Beépítés, esője, sok baj van. De a velencei tó tényleg kiszáradhat. Tehát most ott vagyunk,
2: hát
1: hogy...
2: már idén.
1: Akár idén is tényleg eltűnik a tó, gyerekek. Ez milyen durva, amit eddig csak természetfilmekben, meg apokaliptikus ilyen Mad Max jellegű dolgokban lát, eltűnik a tó. Mit lehet csinálni a száraz mederrel, tessék? Mi
2: na,
1: az első vállalkozás?
2: Hát
1: mit
2: vannak,
1: mondunk a haveroknak?
2: Vannak ugye nekünk télen, téli használatra.
1: Igen?
2: Jégvitorlása.
1: Nagyon jó, mi fagy be?
2: Befagy a tóvize, volt télen is, akkor jégvitorlázunk. Leszereljük a Tesco bevásárlókocsi kiskerekét.
1: Igen, fölteszitek a szapokra.
2: És fölrakjuk, nem a jégvitorlásokra.
1: Tökéletes.
2: És lehet tudtok a menni. Kiszáradt tómederben rodeózni. Egy.
1: Állattartásba elgondolkozol, veszel 10 tehenet, legelőt nyitsz. Szerintem teljesen másba kell.
2: A hortobágyot, hát ott is a szikes pusztaság van ugye a hortobágyon, a szikmán megvan, meg a pusztaság is, hát a növényzetben nem állunk úgy jó. Kell egy 9 lyukú híd nekünk.
1: Tökéletes.
2: Azt fölépítjük szürke marhák.
3: Szerezünk néhány rotációs kapát.
1: Igen.
3: Én azt mondom, hogy
1: forgassuk fel a medret.
3: Forgassuk fel a medret, és vessük be gyapottal.
1: És termeljünk egy kis gyapotot. Nagyon jó. Burning Man Fesztivál Velencére. Tökéletes.
2: A legjobb. Egyébként most gondolkozunk egy naplemente, víz nélkül nagy fesztivál.
1: Az ötlet nem rossz, még azért egy picit félomításra sarkalnálok benneteket, hogy naplemente fesztivál, mentről a mederből.
2: Igen, mert van egy olyan szakasz, ahol már nincs víz, jó, kiszáradt a tó.
1: Tökéletes.
2: Ott lenne a nagy tánctér mögötte a színpad, DJ-k érted, és hátulról a naplemente, gyönyörű.
1: Tökéletes.
2: Ahogy mondjuk a naplemente, ez az hozzá szokott tenni, amikor megcsillan a tó vízé. Na ez nem lesz.
1: Kell. Velence átfutás, mint az átevezés, Balaton átevezés,
2: jó,
1: átfutás,
2: vagy.
1: Körbefutás, keresztbefutás, kicsi keresztbefuthatják, nagyok kerülik,
2: igen.
1: Azzal is megvagyunk.
3: Kertmozi?
1: Kertmozi, tökéletes ötlet. Nagyon jó. Nagyon-nagyon jó.
3: Marcell írta, mert hogy nincsenek más most szúnyogok sem. Ugye, mert hogy nincs
2: igen, nem csíp a szúnyog.
1: Igen.
4: Hát én azt gondolom, hogy például egy folyamat ugye a kiszáradás, tehát
1: ez most
4: az egy folyamat. Igen, hát most kell akkor azt el kell kezdeni kamuzni, hogy olyan összetétele van a gyógyiszapnak, hogy megőrül.
1: Na de az a baj, én láttam, nem iszapfa, hanem ilyen, ez a berepedezett ilyen kicsit fehérre kiszáradt.
4: Ahol még van.
1: Ilyen ásvágy, tehát ott már iszap sincs, oda Marika belefekszik, ott nem lesz iszapos. Tehát, hogy az iszaphoz kell még némi víz, de ebben nincsen.
3: De Magyarország legnagyobb napozóját.
1: Nem? Egyébként igen. Kérdezni, mennyi a tómeder beépíthetősége, egyenlő fonyótról érdeklődik már, hogy...
3: Igen. Le kell térkövezni.
1: Igen, a mélyvíz fesztivál nem biztos, hogy jó név lesz arra, igen. Rizstermesztés nagyon jó ötlet.
2: Az nem jó, hát víz kell hozzá, gyerekek.
1: A rizs ez igaz. Ez igaz, nagyon vízigényes.
4: Nagyon vízigényes, igen.
1: Meder közepére egy kis kocsma, Oázis Bistró néven, Zotyó írja.
2: Ha odáig eljutsz, ugye a kiszáradt tó medrén keresztül, akkor tudsz inni.
1: Sivatagi túravezetés, illetve türelmi zóna.
3: Velencének van plázája?
2: Hogy ne lenne? Ah, persze.
3: Pedig fel lehetett volna húzni.
4: Lakópark, szép lakópark.
1: Tökéletes. Igen, lakópark.
2: Mi van, ha visszajön a víz?
1: Nem jön.
3: Nem.
2: De nem idén, hanem jövőre mondjuk. Jövőre ugye megoldják, átemelnek valamit. Na?
1: Ja, jön a Gajdos úr, és azt mondja,
2: Gajdos
1: hogy...
2: Gajdos úr, most azt hiszem pont ma van, vagy tegnap.
1: Becsatornázza a Dunát a Velencei tóba, és...
2: És akkor elárasztja a lakóparkot. Nem.
1: És elárasztja mindenki vízzel.
4: Úgy kell csinálni, mint Velencét. Ilyen lábakra tenni a lakóparkot. Gondolod, de milyen szép lesz, és ha elárasztja, esetleg
2: akkor, igen,
4: feltéve,
2: baj.
4: Milyen
2: igen.
4: Gyönyörű lenne.
1: Vigyétek a Velencei tóhoz a Balázsit, és a könnyeivel töltsétek fel a medret. Figyelj, ez durva. Tehát az van, hogy egy ilyen hogy van ez?
2: Apokaliptikus
1: időkben élünk, hogy végignézed te egészen közelről, hogy ott vagy, hogy fürdesz, húzódik vissza, és kiszárad. Ez Mad Max, gyerekek.
2: Teve farm,
1: tökéletes. Tökéletes. Hát állját valamire, amit tudsz termeszteni, Okay. Állatgazdálkodás, tevefarm, tehát ott valószínűleg egy-két éven belül tényleg egy kiszáradt tómeder lesz. Gyerekek, kaktusztermelés nagyon jó, tekila csinálás, tökéletesen meg vagy. Autógyárak sebességtesztelése különböző
2: tesztatóknál. Ugye van Amerikában a kiszáradt tómeder, ahol a gyorsasági futamokat rendezik.
1: Igen. Illetve Jézus hasonlás verseny, Péter Lira Miskolc, hogy azt is meg tudja csinálni. Nereseknek rejtek hely, Barbi küldte nekünk egy jó lombkorona ösvény. Tele vagy jó ötletekkel, látod? Tehát, hogy azért van itt lehetőség arra, hogy mit csináltok. Te még látod a vizet, ha állsz a parton?
2: Nálunk még van.
1: Tehát ugye, még valamennyi van benne.
2: Mi egy olyan helyen lakunk, ahol előttünk hát mélyebb, ez idézőjeles, mert minden viszonyítás kérdése, de ott például van, ott még fürdeni is lehet.
1: Emlékeztek, amikor Ausztriában megnyitottak ezek a nagyon fáradt, kimentél egy hűtőjél, egy Toblerone-ért, és akkor ugyanott adtak neked prospektust, és elmentél a Safari Parkba, ami 2 darab levedlett zsiráfot, egy koszlott tevét, és egy hiúzt rejtett. És akkor a Safari Park a 90-es évben, emlékeztek? Mindenki oda járt a Safari Parkba, Bécsbe, buszokkal vitted vadállatot, tehát egy se volt. Nagy kamu volt az egész, bevásároltál hűtött csokoládét, és mentél át a Safari Parkba, ahol 2 ilyen kamu majom, valószínűleg 2 osztrák, benyújt a buszba, hogy kivegyen vagy a kocsiból valamit. Ilyen ember is tudsz gondolkodni, Feri.
3: Minket nagyon beparáztattak, emlékszem, hogy akkor az volt, hogy nem szabad kinyitni az ablakokat, mert hogy a keve az harap, és szájzárat kap, hogyha véletlenül valami a kezébe kerül, akkor szájzárat.
1: Igen.
4: Egyébként azt nem tudom, tudjátok, hogy 1863 és 66 között Csutkára kiszáradt, de ott akkor a székesfehérvári huszár ezred gyakorlatozott, ugye?
2: Így van, és felháborodott emberek jelentették.
4: Ez is lehetne. Menjenek vissza a
2: huszárok.
1: Csak azt magyarázom nekem, hogy ez kiszárad, mert évről évre kevesebb a csapadék. Mennyi csapadék jön majd el egy évben? Februártól októberig szakad az eső, igen, hogy újra 1 méteres víz legyen? Tehát ennek mi a racionalitása? Mert ugye itt ez most elszívja a víz, tehát ide majd elkezd esni az eső, egy csomó eső, 1 méterig kiszárad a talaj alatt is már, vagy 1,5 méterig. Tehát mennyi víznek kellene oda esni, hogy nektek újra, nem tudom, csilingelő gyerekek futkossanak a karuszóban a parton?
2: Özönvíz.
1: 3 évig.
2: Hónapokon keresztül. Hát persze. De az egész ország területén most már nem is tudom, 5 vagy 6 éve asszály van, ugye ez többször elhangzott itt nálunk is, és hát az ilyen kis mélységű tavak, mint például a miénk, azok megszívták. Ha most elkezd, most kinyitják a nagy csapot, és június-július eső, és akkor augusztusra van vízünk.
1: Akkor augusztusra van, de nem szokták júniusba kinyitni, nem, azért a nagyon nagy csapot meg augusztusban.
2: Hát figyelj, most mi ezt az időjárás jelentést így vártuk, hogy ez sem. Mi történik? Nálunk mindig 3 csepp eső.
3: Cseperget csak. Airport Velence.
1: Airport Velence tökéletes ötlet egyébként. Igen. Nagyon kezdő búvár oktatás a tóra.
4: Nagyon kezdő
1: sznorkerezés. Elindítod a velencei hiperkezdő sznorkerezés tanfolyamot. Száraz edzés 1 hónapon keresztül. Ha látod, hogy tényleg vízbiztos, nem fél a víztől, akkor átjöttök a Balaton, és akkor kicsit beviszed őket. A hiperkezdő sznorkerezés az nekem nagyon tetszik. Az abszolút kezdő búvár oktatás a tóra. Be,

0: Azt mondjuk, hogy jött a show, akkor lenyomták, fia, annál kiábrándítom nincs. Ilyet simán elmondom neked, csinálsz. Velencei beduinok. Most fedeztük föl őket, hogy kiszáradtató. Mindig is bent éltek középen.
1: Víz alatt voltak.
0: Két ilyen törzs van az Amazonas közepén, és a Velencei tó közepén van. Mivel kiszáradtató, így megközelíthetétek őket.
2: De meg is fertőzök őket rögtön valamivel, úgyhogy meg is pusztulok.
0: Igen, három haverod kisgatyába ugrabugrál, és én ilyen lövik az érkezőket, tökéletes. Megvan a vele a vállalkozás.
2: Teljesen jó. Mars expedíció edzőtábor.
0: Hihet, abszolút megvagy.
2: Egyébként holdbázis is lehetne, hogy gyakorlásból.
3: Adjuk el a NASA-nak a területet, hogy milyen lesz, hogyha ott élünk már a hold felszínén, azt most nálunk le tudják gyakorolni.
0: És megjött a legeslegjobb, gyerekek, messze, ezt én már ma kiraknám a táblákat, 1500 forint per óra, tófenék sétány.
3: A lombkorona.
0: Jöjjön velünk és fedezze föl az ökoszisztémát itt a Velencei tónál egy nagyon izgalmas tófenék sétányon keresztül. De megnézheti a Velencei tó élővilágát.
2: A fosszíliákat. Igen, megnézheti.
0: Dinoszaurusz maradványok.
1: Marika néni papucsa.
0: Papucsok benne, konzervdobozok. Egy órás tófenék sétány tartasz, körbe vezeted őket, haverod megcsinálja, 1500-ért meg is vagy óránként. Tökéletes.
2: Nem gondolkodtál rajta, hogy kölcsönöz egy ilyen fémkeresőt?
3: Á, kiszedtek már mindent. Kiszedtek már mindent. Rengetegen csinálják, persze.
2: Hát, ha most visszahúzódott egy picit,
3: akkor igen, de ettől mondjuk vízünk nem lesz.
2: Pedig az baba bombot.
0: És az, mi a megoldása annak, hogy azok a Dunából becsatornáznak titeket?
1: Ebből?
0: Építenek egyre egy
1: kiszárad csatorn.
3: Kiszárad
1: a Duna.
2: Hát de láttad a medret, hogy
0: mi Dunánkhoz ne nyújjál.
3: Az abban még sok van, az még...
0: Az mi Dunánkban nem adunk neked.
3: Azért néz ki ilyen szarul, mert nincs a vége lezárva, érted? Ha a határnál lenne egy gát, már mekkora viszint lenne. Egyébként ezt képzeljétek
0: el. A Velence a magyar Atlantis. Az elsüllyedt város.
3: Többen már táblákat is küldtek nekünk, halakra lépni tilos.
0: Nagyon nagy.
2: Igen. A Velencei tómedrében nincsen semmi, ami elsüllyedt volna, valami régi hajóroncs, amit így meg lehet látogatni.
3: Nálunk esetleg... előttünk van egy régi halászcsónak, hát már csak a váza. Az jó.
2: Mert hogy azzal lehetne
3: fotózkodni. Eladni a Titanicot?
0: Nem mondom, hogy búvár paradicsom, egy szakadt bárka, egy hajó így beesve oda, egy ilyen kis horgászhajó.
2: Körbejárni.
0: Egyébként, ha letérkövezitek, az nem rossz megoldás.
2: Óriási. P+R parkoló.
0: Csak egy óriási parkoló. Fia, arra vigyázz, hogy ne építsék. Be. Ott megjelennek majd vállalkozók, azaz 3 méterre betolják, 20 méterre betolják a tólag a szintet, és azonnal beépítik. Úgyhogy óvatosnak kell lenni. Hú, gyerekek, ez kemény. Nyilván ennek a komolyabb verziójával is vagy foglalkoztunk mi már, azért többször meghívtunk itt vízügyi szakembereket, tehát kicsit kínunkba nevetünk, de te azért ezt tényleg a bőrödön keresztül tapasztalva nézed végig, hogy abban a generációban vagy korban élünk, ahol Magyarország egyik legnagyobb tava elérkezett oda, hogy kiszáradjon. Szóval azért most röhögünk, meg persze kínunkban, de hogy ha belegondolsz, azért ez tényleg milyen.
3: Nagyon
0: szomorú. Nem, nincs olyan nagyon sok tavunk, van egy csomó, de hogy azért a Velencei-tó, a Balaton, a Fertőtó, ezek azért ilyen ikonikus tavaink voltak, még ha kicsit iszapott,
3: de azért milyen volt.
0: Gyerekkorunkban is. Ott arról beszélgettünk 2026-ban, hogy úgy néz ki, hogy lehet, hogy évvégére kiszárad a tó. Érted? Hát azért ez...
3: És vannak egyébként már kisebb tavak, amik eltűntek, ugye csak az nem ekkora
0: a helyieknek
3: érték.
0: Nyilván nagy dolog, igen, de hogy igen, az annyira azért nem követed.
3: A Velencei tó is, tudod, most a Balaton is azért a déli partot, nálatok is már meddig kell sétálni, hogy 1 kilométert mész be, mire értékelte a víz.
0: Szeptemberben már nem volt víz a parton. Na, tehát igen. Szeptember elején már besétálós volt a Balaton is. De tavaly, az egészen durva volt.
2: A klimatológusok nyilván 20-30 évvel ezzel riogatnak. És itt sose tudtad elképzelni, hogy igen, ennek jó, persze, oké, majd valamikor nagyon-nagyon messze. Azt nesze neked.
1: Hát igen, csak
2: ráadásul, és már nem tud felfújni.
3: Ráadásul ugye azt se tudjuk értékelni, vagy azt se tudjuk értelmezni, hogy most például télen azt mondtuk, hogy milyen sok hó esett, ugye?
1: Ja, mi ez képes?
3: Ez elhangzott, a milyen sok hó esett, és akkor erre a vízügyi szakember azt mondja, hogy ez
1: semmi.
3: Igen. Itt 6 éve nincs elég csapadék ezen a területen, a mezőgazdaság szenved, és most már mi is látjuk, mert mindig csak így legyintesz, hogy persze a mezőgazdaság az mindig sírnak, mindig ezt mondtuk, és megvettük a spanyol paradicsomot. De mikor látod, hogy már tó sincs, akkor azért csak így észbe kap az ember, hogy úristen, mi lesz itt?
2: Azt kellene megtudni, hogy amikor kiszáradt,
1: 1866-ban, igen.
2: Utána mi történt?
1: Utána elkezdett
2: esett
1: rendbe.
2: Az eső
1: utána, igen, tehát szerintem egy élő organizmus, tehát az egész bolygó, tehát ezek nekünk ilyen nagyon nehéz annak, aki ebbe a korba él, hogy úgy mondjam. De hát mivel a földtörténet szempontjából ezek másodpercbe se kifejezhető dolgok, hát majd valószínűleg helyre jön. De lehet, hogy hát nem
0: igen, csak az agárdi vízibicikli kölcsönzőség,
1: ez nagyon sajnos.
0: Te most az univerzum szempontjából egy villanas vagy.
1: Ez egy ilyen dolog.
0: De 100 év múlva lehet, hogy ez a dolog tényleg megjavul, hát ki tudja.
3: Nagyon jó fesztiváljaink vannak, jó programjaink vannak, kívánóan lehet kerékpározni. Fürödni most ne gyere.

0: Erre nem tudom, a hétvégén pászmándra borozni, mert lezúli.
1: Kereszt pározhatsz, és csak nem kell megkerülnöd,
2: hanem átkeresztben.
3: Keresztben átmész, igen. Igen. Igen. Igen. A velencei tótáblát le fogják cserélni? Raknak egy kérdőjelet a végére?
0: Hát valaha igen. Itt
1: vagy
0: volt.
1: Rip.
3: Velencei tó? Igen, ágazásban arra valaki így gondolja.
4: Nyugalom!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió 1 Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: a rádió egy legfrissebb hírei.
1: Defibrillátort helyeztek ki a Veszprémi Iparkamara székházában, Gáspár Gábor képei láthatóak a Dubnicai palotában, gurcsú alatt a mohó működése. Hozom a részleteket, Sós Kata vagyok. Életmentő eszközzel bővült a Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara székháza. Félautomata defibrillátort helyeztek el a Radnóti téri irodaház bejáratánál. A készülék a hirtelen keringés leállás esetén segíti a gyors beavatkozást. A kamara dolgozói első segélynyújtó oktatáson is részt vettek, hogy szükség esetén megfelelően tudják használni a készüléket. Meszlényi Kovács Vanda, az Országos Mentőszolgálat mentőtisztje elmondta, ilyen helyzetekben az első percek döntő jelentőségűek. Az újraélesztés támogató berendezés hangutasításokkal vezeti végig a segítőket a folyamaton, és csak akkor működik, ha azt a beteg állapota indokolja. Rosszul lét esetén azonnal értesíteni kell a 112-es segélyhívót, a mentők kiérkezéséig meg kell kezdeni a mellkas kompressziót és alkalmazni az újraélesztést segítő eszközt, írja a Vehír. Az országos adatbázis szerint Magyarországon már közel 1300 automata életmentő berendezés érhető el. A kortárs tánc pillanatnyi gesztusait, az emberi jelenlét finom rezdüléseit mutatják be Gáspár Gábor képei. A Fotoriporter 20-as évek című tárlata a Dubnicai palotában nyílt meg. A fotós a kezdetektől 1998 óta fényképezi a Veszprémi Kortárs Tánc Fesztivál előadásait. A most látható képek 2020 és 2025 között készültek. A megnyitón Ladányi Andrea táncművész úgy fogalmazott, a fotósok nélkül a táncművész csak múló pillanat lenne, írja a veszprémtv.hu. Gorcső alatt a mohó működése. Több környezetvédelmi intézkedésről döntött a kormány, ezt jelentették be a kormány szóvivők. A tervek szerint a kabinet felülvizsgálja a jelenlegi hulladékgazdálkodási rendszert, emellett a jövőben szigorúbban ellenőrzik az akkumulátorgyártó üzemek helyszíneit, és szeptember végéig átmeneti fakitermelési moratóriumot vezetnek be a legértékesebb védett állami erdőkben. Most pedig néhány szó az időjárásunkról. Gomoly felhős napos idő várható. Néhol előfordulhat zápor, zivatar. Az északi északnyugati szelet élénklökések kísérhetik. A minimum 10 és 16, a maximum 25 és 30 fok között valószínű. Legyen szép napjuk, balesetmentes jó utat kívánok. A Rádió egy híreit Sós Katától hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: egy érdekes evolúciója van ennek a történetnek, amiről mi itt elkezdtünk a Hogy vagy magyarban beszélgetni, hogy aztán ez hova jutott ez a történet, mert ugye a Hogy vagy magyarban, na mindegy is, hogy hogy, de valahogy felmerült, hogy kinek van 5 lábúja, 6 ujja, és azóta ugye ez egy hete ezeket kérdezzük a hallgatóktól, hogy neked 5-6 ujjad van-e, vagy 6 lábújad, vagy 4 lábújad, vagy 3 kezed, mert ugye a tippelésnél, amikor mondtuk, hogy Irénke 46 éves, 6 lábúja van, ahogy utána kiveszi fel a telefont. És ugye a történetből az lett, hogy jelentkezett, vagy megtaláltuk, igazából mindegy is, egy Renáta nevű hallgatónk, aki e-mailben jelentkezett egy érdekességgel, miszerint neki egyébként tényleg 6 ujja van, 12 szám szerint. És ebből a teszti különbségből csinált ő karriert. És ami még érdekesség a történetek, ugye 24-ben a mi műsorunkban hallott arról, hogy ugye az én lábas képeimmel az OnlyFans-szel egyszer ötletére próbálunk valami pénzt csiholni, hát nem lett belőle túl sok.
1: $5.
0: $5, $10 keresünk. És ő elkezdett ugye feltölteni
2: fotókat, igen.
0: Fotókat.
2: Meghallotta ezt a hírt, vagy ezt a beszélgetést, és aztán rájött, hogy hát ezzel lehet pénzt is keresni.
0: Ebből lehet pénzt keresni, csinált aztán TikTok oldalt, felfigyelt rá egy spanyol főműsoridős talkshow szerkesztője, meg is hívták, és kiderült, hogy ez a 6 ujj, ez nálunk úgy kelt életre most egy pár napja, hogy van egy hallgatónk, gyerekek, akinek viszont 12 ujja van.
2: De nem a lábán, hanem
0: nem
2: a kezén.
0: Nem a lábán, hanem a kezén. Kiváló, tud fuvolázni, gitározni, többször zongorázni próbált. Hol van neki az ujja pluszban? Két hüvelykúj, két kis ujj, ez mit jelent?
1: A hüvelyk és a mutató között nőtt.
0: Oldalra?
1: Mi? Ide a kettő van. Közé. Tök korrekt.
2: Két mutató ujja van. Kicsit olyan.
0: És úgy, de várj, mert ebből a képből ugye össze van mérve az ujj, ott látjuk, ugye a spanyol oldal is nézegeti.
1: Ott mozgatja a plusz ujjat, látod?
2: És teljesen funkcionális, tehát hogy teljesen jól működik minden.
0: Na de várj, ezen a képen nem tudom megnézni. Ez a plusz ujj, ez a hüvelykúj felé derékszögbe lejt kifele, vagy felfele megy inkább a mutató ujj fele? Hova megy a plusz ujj? Hova nő be?
2: A mutató ujjad és a hüvelyk ujjad között így oldalt, mintha odaraknád a másik kezed mutató ujját.
0: Kicsit párhuzamosan a mutató ujjaddal.
1: Igen.
0: Milyen előnyei vannak ennek? Na most komolyan kérdezem. Milyen megkérdezünk, egyik ilyen felhívjuk.
1: Hát gyors és gépírás, ember. Hát el tudod képzelni, hogy milyen sebességgel kezeli a klaviatúrát.
0: Te plusz két új, az valószínűleg még gyorsabb írás.
1: Hát persze.
0: Hangszernél.
1: A zongoránál, jó fuvolánál nem feltétlenül, de még a fuvolánál is.
2: A zongoránál sem feltétlenül előny, mert a zongoránál van egy új rend.
1: Tehát, hogy de azt, azt magának át kell alakítsa, de hát ez egyébként az, megvan.
0: Na de hogy teszel be plusz ujjat? Hiába van plusz ujjat, ha az öt ujjra van lekottázva.
1: Könnyebben elérsz. Hát gondoljatok bele, biztos, hogy mondjuk nagyot kell átfognia a hüvelykel meg a kis ujjal, és közötte neki még itt van egy hatodik. Hát bármit belejátszik bármibe.
2: Csipkét biztos, hogy könnyebben ver. Makramézik.
0: Makramézik, csipkét ver.
2: Kosárt fog.
0: És egyszer csak a természet úgy dönt, hogy rendben, neked adok kettővel tőled. Elvette tőle valahol? Tehát levette a lábujjait?
2: Arról nem szól a fáma, hogy csak négy-négy lábúja van a
0: kezében. És van erre valamilyen magyarázat? Vagy neki ez orvosilag elmagyarázták? Nem tudjuk, erre nincs magyarázat, egyszer csak a természet odadob még kettőt.
1: Ez ennyi. Szerintem ennyi. Nem, elvenni ott nem vesz.
0: Műkörmösnél ez plusz pénz?
1: Hát 12-t kell megcsinálni.
0: Ugye oda, ami be van írva, egy órára jössz. Te még két ujjat viszel, az két plusz köröm, az akkor az lehet, hogy több pénz, nem? Kérdezi egy hallgató.
1: Kesztyűt nem tudsz venni magadnak.
0: Tényleg nem tudsz kesztyűt venni. Nőgyugyásznak mész, akkor viszont plusz kettővel tudsz hasítani.
2: Viszont jó poharas lennél egy étteremben. Sokkal többet tudsz visszahozni.
0: Furcsa tréfát űz azért néha a természet, nem? Hogy azt mondja, oké, akkor neked adok. Ezt régen azért odasorolták, hogy itt ez valami kis ezoterikus vonal volt, hogy akkor neked plusz lábújad van, vagy plusz ujjad van. Igen, sámának tituláltak.
2: Miből szeretnél egyet többet?
0: Miből szeretnék egyet többet? Hát ez egy jó kérdés.
1: A sejtből
0: már mindig azokat már égettem.
1: És hogy hívja az ujját? Mert van ugye kis ujj, gyűrűs, középső,
0: az mi?
1: Mutató és hüvelykújjunk.
2: És a kis barátom.
0: És hova teszed?
1: És a plusz.
0: Igen. Hova teszed valójában? Igen. Na de ha eljutsz vele egy spanyol műsorba és keresel vele az OnlyFans-en, akkor azért ez már megérte.
2: Hogyne, persze.
0: Zongorázol, igen. Na mindjárt megkérdezzük. Hello Renáta, jó reggel, ciao.
3: Jó reggel.
0: Jó reggel. Milyen szép evolúciót élt meg ez a Hogy vagy magyar, kinek van 6 lábúja, 6 ujja? Amivel utána eljutottunk hozzád, amire te kiderülhet, hogy te miattunk indítottad el az OnlyFans oldaladat.
3: Igen, ezt egy kicsit javítanám, mert ez egy fontos momentuma ennek a történetnek, hogy ugye, köszönöm szépen, ezt tényleg nektek köszönhetem, hogy ez az egész elindult az annak idején a lábképes adásatok miatt, de azt nagyon fontos megjegyeznem, hogy pont ez a lényeg, hogy igazából én nem szerettem volna ezt a vonalat erősíteni. Tehát én nem akartam az OnlyFans irányában menni, én csak arra gondoltam, hogy jó lábképek is izé, de elkezdtem a kezemről is felrakni képeket, és láttam, hogy arra nagyobb az érdeklődés, és én nem éreztem jól magam azon a lábas oldalon, tehát hogy én nem akartam ilyen irányba indulni.
0: De a kezeddel kerestél inkább pénzt? Tehát, hogy volt pénz?
3: Hát egyébként kerestem, mert az a vicces, hogy van egy ilyen kis polidaktília, mert ezt úgy hívják, ezt a tatuiságot, egy kis réteg, akik nagyon rajonganak ezért, de nem ilyen fétis szempontjából, hanem olyan szempontból, hogy ők kíváncsiak rá, hogy te mit tudsz megtenni a hatújaddal, amit ők nem tudnak, mert ők nagyon szeretnének hatújat. És akkor így fizettek nekem 40 dollárokat azért, hogy én egy percig mozgatom ilyen furcsa helyzetben az ujjaimat. Tehát, hogy ilyenek voltak, de mondom, nem éreztem.
0: Oké, tiszta, tehát nem szexuális jellege volt a dolognak. Csak ők megnézték az ujjadat, aztán azt mondták, hogy persze nem az, de nyilván. Miért nézi valaki, akinek hat ujja van? Igen. Mit tudsz megcsinálni? Tehát mi az a plusz neked akkor, amit te a hat ujjal megcsinálsz, amit mi öt ujjal nem tudunk megcsinálni?
3: Hát nyilván ők olyanokat kértek tőlem, hogy én használjam hüvelyk ujjként ezt az ujjamat, mert hogy tudom olyan pozícióba állítani, mint hogy egy hüvelyk ujj lenne. De egyébként az életben...
2: Tehát be tudod fordítani?
3: Hát igen.
0: Tehát föl tudod annyira állítani, mintha derékszögben állna. Aha, tehát neked ez
3: igen,
0: ugye a hüvelykő és a mutatói között
3: oldalra,
0: van.
3: Igen, annyira oldalra áll a mutatójam, hogy igazából le tudom teljesen.
0: És azért fizetett 40 dolcsit, hogy te küldtél neki egy egyperces videót, hogy bábozod az ujjaiddal.
3: Igen. Csak hát utána ezt nem akartam, és ezért indítottam el a nyilvános oldalaimat, YouTube oldal, TikTok, ez a 12 Fingers Girl néven indítottam ezeket az oldalakat, és ennek hatására jutottam el én most ebbe a spanyol műsorba. Egyébként még annyit szeretnék hozzátenni, mert hallgattam itt az előbb titeket, hogy a lábamon is 12 volt, csak azt leműtötték kiskoromban, hogy beleférjen a cipőbe.
0: Tehát neked 24 az, ami nekünk
3: igen,
0: 20.
3: Igen. És én, tehát ez nem csak úgy jön, hanem én ezt örököltem a nagypapámtól, anyukám részéről.
0: Fatának mennyi volt? 30? Vagy ő miért? Ő is 20?
3: Anyukámnak az, mondjuk egyébként én azt hiszem, hogy a papámnak is 24 ujja volt, vagy lábujja. Anyukámnak egyébként érdekes, hogy neki csak... Tehát öt ujja van, de a hüvelyk ujja az egy perccel hosszabb, ezt háromfalangális hüvelyk ujjnak hívják. Az is egy kicsit máshogy néz ki, de ez is a polidaktiliának az egyik fajtája.
0: Tehát akkor az egész család hoz valami vonalat, hogy a bűvész vonalon hát, azért erősek vagytok.
3: Igen, viszont a lányomnak, ő neki csak öt van. Ő sajnálja.
2: Valahol azt olvastam, hogy azért fizettek neked, hogy legózz.
3: Igen, hát
0: ne
3: olyan csinálj, is volt,
0: ne hogy... Legóznod kellett a hat ujjaddal, ő nézte a másik oldalon, és utalt 30 dolcsit, hogy a 12 ujjaddal legózzál.
3: Ilyen kis figurát kellett összeraknom, igen. Eleinte egyébként ebből nagyon sok pénzt kasszáltam, én ezt be is vallottam meg mindent, tehát hogy teljesen jól működött, csak mondom, aztán nem volt jó azon az oldalon lenni, úgyhogy ezt így nem...
0: Fiat, tulajdonképpen a végfelhasználás már nem tudod, ő most azt mondja, hogy nézem, hogy legózol, nem tudod mit, tehát te nem csinálsz rosszat, csak hogy ő aztán ezen mit kezd, hogy mire használja, igen, ott van a tudat.
3: Igen, csak aztán, ha kiderül, hogy te most mit keresel egy FitFinder oldalon, akkor utána nem fogod tudni elmagyarázni, hogy te nem csinálsz ott semmit amúgy, tudod, szóval nem akartam...
0: Legózol az ujjaiddal, és valaki ezt megveszi.
1: Na, menjünk rá a fontos kérdésekre. Amikor új személyt csinálsz, most már vesznek új lenyomatot.
0: Igen, akkor veled...
1: Ott mi van?
0: Igen, rabosításnál mennyire vagy nagy kíváncsi neki?
3: Nem is emlékszem, mert egyszer pedig tényleg kérték, de nem emlékszem már, hogy ott mi volt, vagy volt-e valami különleges.
0: És a zongoránál ez most előny, mert ugye gyerekkorban zongorázzál, abban, hogy most újra zongorázol, akkor ez nagyobbat tudsz fogni, nem?
3: Ez nagyon érdekes, előny is, és hátrány is, igazából előny, mert ugye vannak olyan darabok, meg részek, amikor nekem én le tudom játszani végig, míg másnak már újat kell cserélnie, hogy le tudja játszani. Viszont hátrány, mert amikor elkezdesz zongorázni tanulni, akkor nagyon sok gyakorlatnál ugye új rend van, hogy melyik ujjadat hova kell tenned. És ugye ez problémát jelent, és mindig így a két zeneiskolába járok most egyszerre, és akkor mindig így gondolkozni kell, hogy jó, akkor hogy csináljuk úgy, hogy neked is jó legyen, mert régen mindig kihagytuk a kis ujjamat, de hát az úgy most, ha már ott van, akkor tök jó lenne használni.
0: Hmm. Igen, ebben a spanyol műsorban is zongoráznod kellett, vagy nem kellett, hogy zongoráztál, ugye? Tehát ott az volt a show, hogy ezzel... ezzel léptél föl, hogy zongoráztál. Igen, azt írva, ez milyen vicces, valaki nem ingatlan törököl, hanem plusz 4 ujjal. Ugye? Papától, papától, nagypapától.
2: De és mindegyik teljesen funkcionális, tehát teljesen jól működik az összes ujjad, nem kicsit bénább az egyik. Tehát...
3: Nem, teljesen.
0: Az ollót hova dugod?
3: Annyira...
0: Kérdez itt egy hallgató, hogy az ollót melyikbe dugod?
3: Hát ez nagyon vicces, mert én egyébként szakmámat tekintve műkörmös vagyok, és annak idején, amikor tanultunk, akkor ezen nevettek, hogy én hogy fogom meg az ollót.
0: Egyes hármas, de... vagy egyes kettes, mint mindenki más?
3: Most nem tudom, de gyorsan meg kell
1: próbálnom. A hüvely ujjadat biztos belül dugod fölülre.
0: Egyes hármas. Tehát van egy új az ollón, amit rá tudsz tenni az ollóra.
3: Igen.
0: Gumikesztyű felejtő, nem? Tehát effektíve nem tudsz.
3: Hát a kesztyű az nagyon problémás. Tehát én most tanulok motor, tehát A-kategóriás jogsit szeretnék most szerezni, és vettem kesztyűt, de hát ugye csak úgy tudom felvenni, hogy az egyik új helyére kettő ujjamat kell, hogy oda tegyem, és kényelmetlen, mert ahhoz egy kicsit nagyobb kesztyű kell, és akkor meg nem tudom úgy a gázkart, tehát rendesen.
0: És az újon számolás általánosban azért ott is tudtál villantani, nem? Tehát, hogy...
3: Jaj, hát az nagyon, igen, nem, azért az nagyon érted.
0: Hát a te 12-ig tudsz menni, amíg ők 10-ig mentek.
3: Hát meg tudod, amikor tanultuk a hatot, és akkor föl kellett mutatni, hogy hat ugye a kezünkkel, és én fölmutattam, akkor tanárnéni rám szólt, mert elsőben, hát legelső pár napban
0: ez mennyire bizony, mindenki kézzel mutatta. Mondom, hogy egy kézzel mutatom.
3: Nem jól csinálod, és én mondtam neki, hogy hát akkor tanárnéni tanuljon meg számolni, aztán anyukámat be is hívták, hogy hát akkor nem igazán.
0: Valami
3: jó,
0: nem oké,
1: de ott is elvéreztél, hogy ez elment vadászni, ez
3: meglőtte.
0: Rubik kockát mennyivel hamarabb rakod ki?
3: Azt egyébként volt egy időszak, hogy ki tudtam rakni, de...
0: Világcsúcs közel időpont, plusz két ujjat használ. Egyébként lehet, hogy hivatalosan el se indulhatnál. Ugye van a hivatalos világ, most még 2-3 másodperc, 5 másodpercet kirakják, simán aztán, hogy nem engednek oda, tehát egyszer nem indulhatsz el.
2: De osztálytársaid hogy viszonyultak ehhez? Tehát nem szivattak, vagy szerették, vagy mi volt általában?
3: Igazából szerencsére semmilyen rossz emlékem nincs, hogy bántottak volna, vagy bármi. Annyira emlékszem, hogy a suliban mikor oda kerültem elsősként, és akkor az egész suli így jött utánam a focipályán, hogy mutassam már meg a kezem, és akkor én össze volt téve a két kezem, és mint egy kis királylány úgy sétáltam, és akkor mondtam nekik, hogyha, hát nem tudom, régen volt, már valami 50 forintért megmutatom.
2: Tehát már akkor is ügyes,
1: már akkor is nagyon jó. És később egyébként pasi volt olyan, aki lepattant emiatt?
3: Ő nem volt. Egyetlen egyszer voltam valamilyen táborba, és akkor ott volt egy srác, de szerintem szegény, ő nem volt teljesen százas, és akkor ő annyira kiakadt ezen, hogy így ült egy széken, és fél óráig fogta a fejét, és mondta, hogy ő ezt nem viszi el. Szóval teljesen maga alatt volt, de egyébként nem sose volt így ilyesmi.
0: Azt jelenti, hogy azért egy kézzel kérni 6 sört a kocsmába, az elég menő. 6 sört kérek, igen. És így felmutatod érte. Szerintem azért ez így elég jön be a formában. Na jó, de nem is gondoltuk volna, hogy milyen érdekes evolúció lesz ennek, hogy valamikor ezt a Hogy vagy Magyarnál felvetjük, és aztán van a 6 lábújad, és 3 nap múlva itt van egy hallgatónk, aki egyébként eljut így ebben a formában. Igen, hétfőn vagy kedden Hogy vagy Magyarosztunk, és ott merült föl először, hogy kinek van 6 lábúja vagy 6 ujja.
3: Na
0: pénteken te meg már itt vagy valójában úgy, hogy 6 ujjad van, és a lábadon is volt, csak onnan ugye leszedték. Úgyhogy ez érdekes azért az evolúció meg a természet, meg hogy ez öröklődik, tehát hogy nektek valamilyen génbeli dolog van egy kicsi sérülés, hogy ez megy tovább így, hogy 6 ujj.
2: De azt egyébként, ha Feri kérdezte, csak nem tudtunk rá válaszolni, akkor neked, te hogy hívod ezt a plusz ujjat? Mi az neked?
3: Hát ez nagyon vicces, mert ugye rengeteg kérdést kapok az oldalaimon, és akkor ezt mindig megkérdezik, és akkor én azt szoktam viccesen mondani, hogy impostor, de hát amúgy nincs neve.
0: Nem, azt nem tudsz neki, mint persze. Abszolút.
3: Régen kesztyűs újnak hívtam pont ezért, mert bosszantott, hogy annak nincs új a kesztyűbe.
0: Ez fel sem merült, hogy kiskorodban lekapják? Tehát ez egy bonyolultabb műtét lett volna, mint a lábújt.
3: Hát hála jó Istennek, azt mondták, hogy mivel hogy ennyire szép, meg funkcionális, inkább legyen az, hogy majd, hogyha én felnőtt leszek, akkor hagyd dönthessem el én, hogy mit szeretnék vele csinálni. Úgyhogy nagyon örülök neki, hogy nem szedték le, mert egyébként a lábamon is felesleges volt leműteni.
0: Na, tehát, hogy jól állt, funkcionált, működött, nem lógott ki, tehát, hogy teljesen fölösleges lett.
3: Igen.
0: Húzockodás jobban megy, kérdezi.
3: Hát azon most rajta vagyok.
0: Nagyon helyes, nagyon helyes. Na jól van, Renát, örülünk, hogy megtaláltunk. Teljesen váratlan ez a történet, hogy hova tud egy-két ilyen poén így menni 3-4 napon belül, hogy közben te felbukkantál itt 12 12 ujjal. Nagyon szépen köszi, hogy jelentkeztél. Még örülök, hogy beszéltünk. Vigyázz magadra!
3: Én köszönöm.
0: Köszönöm. Hello. Ciao, hello. Köszi. Hello.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Végre itt a nyár! Élvezd ki a Jusszkel, és frissítsd fel izgalmas bútor és kiegészítőink széles választékával a kertedet, teraszodat, erkélyedet vagy más olyan szabad teret, ahol a legjobban élvezed a nyarat. Jussk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
3: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig az 500 g-os magyar fürtös koktél paradicsom csomagja csak 489 forint, a nektarin kilója pedig csak 999 forint. Lidl, igazán megéri.
0: Reklámot hallottak.
4: Rádió 1 Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
5: Bakonykötőelem. Csavar, szeny, pulhab, szerszám. Amire szükséged van, nálunk kedvező áron megkapod. bakonykötőelem.hu. Megnézted már?
6: Időnapok a Veszprémi Hufbau áruházban. Június 13-án szombaton 10-től 16 óráig ingyenes családi programokkal várunk. Veszprém Tartó utca 1. Hábarkácsáruház.hu.
7: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron! Vadonatúj csúszdák! Még több adrenalin vár a sárvári fürdőben! sárvárfürdő.hu.
8: Válts a jövőre az Autonexusnál! Omoda és Gyéko modellek most rendkívüli készletakcióban már 9.490.000 forinttól, akár 1,99%-os THM finanszírozással érhetők el. Benzines, hibrid és elektromos modellek modern dizájnnal, gazdag alapfelszereltséggel és 7 év gyári garanciával, kivételes ajánlatokkal a készlet erejéig. A hirdetés nem minősül teljes körű tájékoztatásnak. A részletekért látogass el az Autonexus márka kereskedésbe, az Omoda Autonexus vagy a gecoautonexus.hu oldalra.
9: Álom otthon elérhető áron. Riba Italia Kft. Olasz csempék és járólapok széles választékban. RibaItaliaKft.hu, a szakértelem otthona.
10: Balaton, napsütés, szabdeszka és te! Június 13-án Balatonberényben vár a Balaton Szab Fesztivál. Legyél kezdő vagy profi, itt a helye! Részletek a Facebookon!
11: Számít az ár, de a családnak is a kényelem? Akkor az MG ZS autó a te választásod. Az MG Császárnál Veszprémben most 7.499.000 forinttól a tiéd lehet. Látogass el a Mártirok útja 7-es szám alá és vidd haza új autódat. A tájékoztatás nem teljes körű, részletekért iránykereskedésünk vagy az mgcsasar.hu weboldal.
12: Magyarország legfranciább DJ-je Cookie hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatói.
13: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît.
14: Leszállási engedély megadva. Irány az 1-es pálya 17 óra magasságára.

0: öveket bekapcsolni, lassan indulunk.
1: Kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a rádió egyet. Köszönjük!
0: Köszönjük!
2: Reklámot hallottak.
1: A rádió egy legfrissebb hírei.
3: Aranyérméket találtak a régészek. Július végén rajtol az 58. kékszalag Balatonfüredről. Megnyílt a Magyar Nemzeti Parkok hete. Hozom a részleteket, Sós Kata vagyok. Aranyérméket találtak a régészek az érseki palota pincéjében végzett feltárásoknál. A szakemberek még a felújítási munkálatokat megelőző kutatások alatt lelték fel azt a 105 darabos gyűjteményt, amit feltételezhetően a II. Világháborút megelőzően rejthetett el valaki a föld alatti helyiségben. Az érmék nagy része megtekinthető a felújítási munkálatokat bemutató kiállítás részeként, az azóta teljesen restaurált pincék az érseki borászat rendezvényeinek adnak helyet a jövőben, írja a veszprémtv.hu. Július 30-án rajtol az 58. kékszalag Raiffeisen nagydíj Balatonfüredről. Európa legrégebbi és leghosszabb tókerülő vitorlás versenye több száz hajót és több ezer versenyzőt mozgat meg. Az esemény a Balaton egyik legjelentősebb sport és turisztikai rendezvénye. A szervezők szerint az idei verseny egyik legfontosabb kérdése az alacsony vízállás lehet. A Magyar Vitorlás Szövetség folyamatosan figyeli a Balaton vízszintjének alakulását. Július elején dönt arról, szükség van-e a hagyományos útvonal módosítására. A versenyt mindenképpen megrendezik. A tavalyi erős, szeles versennyel szemben idén inkább technikás, taktikus küzdelemre számítanak a résztvevők. Józsa Márton, a tavalyi győztes 50-50 kormányosa szerint a változó körülmények különösen izgalmassá tehetik a versenyt. A kékszalag nem csak sportesemény, hanem a balatoni vitorlás hagyományok ünnepe is. Megnyílt a Magyar Nemzeti Parkok hete. A jubileumi országos programsorozat az év legnagyobb ökoturisztikai eseménye, amelyen mind a 10 magyarországi igazgatóság bemutatkozik a nagy közönség előtt Budapesten. A nyitó hétvégén a Vajdahunyadvár udvarán interaktív programokkal, játékokkal várják a látogatókat. Gajdos László miniszter szerint az esemény a természet ünnepe. Most pedig néhány szó az időjárásunkról. Gomoly felhős napos idő várható. Néhol előfordulhat zápor, zivatar. Az északi északnyugati szelet élénk lökések kísérhetik. A minimum 10 és 16, a maximum 25 és 30 fok között valószínű. Legyen szép napjuk, balesetmentes jó utat kívánok. A Rádió egy híreit Sós Katától hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból a Rádió 1 összes frekvenciáján

0: Rákóczi Feri és Balázs! Hú, micsoda család! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék Weekend!
1: Talán olvastátok így, drága hallgatók, hogy 522 kilós kokainfogás az új rekord Magyarországon. Történelmi drogfogás, azt mondják, ugye sajtótájékozatot is tartottak. És hihetetlen, mert hogy több országon keresztül átjutott, és amit külföldi titkosszolgálatok, rendőrségek nem vettek észre, azt a magyarok leleplezték, és hát egészen hihetetlen adatok, ugye a Csepeli szabadkikötőben először 77 kiló, majd 155 kiló kokain tartalmazó konténer érkezett meg, és hát ugye itt a kikötőkön keresztül vonaton Dél- és Közép-Európába érkeznek meg, Ecuadorból, Kolumbiából, Európába érkező drogszállítmányok, ugye, és aztán, hogy most már nem csak a Rotterdam és az antwerpeni kikötőkbe futnak be, hanem Közép-Európába is, mi is abszolút célország lettünk, Németország, Hamburg, Bréma kikötőibe banán szállítmányok közé rejtve érkezik az áru. Az átrakodás általában ugye Panamában történik, Magyarországon évente pedig 8000 konténer érkezik, vasúton 2000, mi kamionon körülbelül 6000, és itt kell megtalálni. A régió legnagyobb banánimportőre egy lengyel cég, a banánvonat hetente jön Magyarországra, vagy mennek keresztül Románia felé, és a csempészet árut nem a célállomáson szedik ki, hanem útközben, vagy már az üres konténerből távolítják el a visszaúton. Na és ezt találta meg egyébként, ugye, most a rendőrség a kisebb fogásokban, de végülis 522 kiló jön ki egybe, 522 kilós kokain fogás. Ez most állítólagosan óriási rekord. 15 milliárd az ára. Nagyjából ennyibe kerül.
2: És piaci ára mennyi lehet megvenni?
1: Hát ezt beszélgettük tegnap.
3: A licitálás megy szerintem, árverés.
2: De ezt mondta, hogy marketplace-re akkor rakják fel. Báv ZRT, nem tudom, valaki, hát valami, ez most már még nem? Most már itt van.
1: Hát igen, ezt nagyon nem kell visszaszolgáltatni azoktól, akiktől elvettük. Minden esetre...
2: Ezt fel lehet használni gyógyászati célokra? Például a végstelenül rákosok szippukázhatnak belőle, hogy van?
1: Hát ez egy jó kérdés, szerintem nem, orvosi használatra nem. Talán morfiumot igen, de azt nem kokainból állítják elő, szerintem ez a megsemmisítése kerül előbb-utóbb. Ez megy.
3: Ez egy nagy füstölés
1: lesz, igen. Azt mondják,
2: menni megnézni ezt a füstölést.
1: Hogy a rakomány októberben hagyta el Ecuadort, október 23. és 28. között érkezett Panamába, ott várakozott, majd a konténerek november 17-én érkeztek meg a Bréma kikötőjében, pár nap múlva indultak tovább. Na most, ha ez novemberben jön...
3: Mi van a banánnal? Nem rohad meg.
1: Fél évig utazik egy banán egyébként, amíg ide ér. És aztán a német hatóságok Brémából 6 konténerből 2-t röngen és kutyával ellenőriztek, és nem volt eredményes, nem találták meg. Erre idejöttek ezek a kis csempészek, és azt mondta a magyar hatóság, hogy itt aztán valami majd még történik. A német társszervvel, valamint a NAP-val 7000 banános doboz szedtek szét, amelyen egy teljes rakolopon 438 kokain tömböt találtak, ez összesen 522 kiló. A fekete piaci értéke 5-15 milliárd forint, történelmi drogfogás, soha nem foglaltunk le ennyit Magyarországon. Na,
2: és most a lakosság segítségét kérik, hogy tüntessük el együtt.
3: Nagy közös buli van.
1: Állítólag Tomi már mondta a raktár környékén se tekeri. Több kamera felvétele látták, hogy éjszaka megpróbált behatolni a raktárba. De mondták neki, Tomi, vigyázz! Már nincs védelem rajtad.
2: Ez már nem az az időszak, Tomi.
1: Igen, ez már nem az az időszak, legyél nagyon óvatos. Hát igen, ja, nagyon érdekes a dolog. Egyáltalán hogy érkezik, hogy jön, milyen füleseket kapnak, hogy jöttek rá, hogyha a németek nem jöttek rá, akkor mi miből találtuk ki, sugnak egymásnak, bejelentik egymást rivalizáló drogbandák, mondjuk, nem tudom, erről tegnap is beszéltünk, ugye, hogy az albánok a szerbeket, a szerbek esetleg az ukránokat. Borzasztó nehéz lehet a felderítés. Tehát ugye, hogyha megnéznénk, Zsül, ezt adatilag nézd meg, hogy mondjuk Antwerpen mi volt még? Rotterdam, Amsterdam, megnézzük az összkikötővárosok összkonténer számát.
3: Embertelen szám. Nem. Ebből kettőt kiszúrni.
1: Hogyan veszel észre egy évi több tízmilliós konténer forgalomat lebonyolító német és holland kikötővárosokból egy olyan konténert, ami egy raklapon ott van 500 kiló kokain. Szóval, hogy felfoghatatlan, hogy milyen iparági mennyiség jöhet, aminek csak egy nyilván egy kis részét találják meg, de ez is óriási dolog.
3: Hát vagy átnézed az összeset, ami effektíve lehetetlen, ugye az összes konténert, vagy ilyen véletlenszerűen azt mondod, hogy ez az! Biztos, hogy kell, hogy súgás legyen.
1: Biztos, hogy súgnak, meg biztos, hogy van füles, persze, meg hát lehet, hogy itt azért tudnak.
2: Rengeteg sorozatot néztem, és mindenki tudja, hogy ez egy vádalkú. Valakit elkaptak, és azt mondta, hogy amban az esetben, hogyha most én...
1: Ő simán el tudom képzelni, hogy mit
2: tudom. Tudok valamit, amit én nem tudtam.
1: Igen, hogy azt mondja, oké, kössünk egy vádalkút, én tudom, és ez ekkor és ekkor érkezik. De mindjárt kérünk egy kis segítséget, mert tényleg nagyon sok minden van, és hát nem tudunk erről, azért olyan nagyon sok információnk nincsen. Nyilván ez a nyomozás, meg a felderítés baromi titkos, tehát kevésbé lehet erre rálátni, de minden esetre ez egy nagy dolog. Csupor Máté, a Készenléti Rendőrség Kábítószer Bűnözés Elleni Hivatal főosztályvezetője. Itt van velünk. Hello Máté, jó reggel, ciao.
4: Sziasztok, jó reggel.
1: Jó reggel. Hello. Milyen hosszú titulusod van neked? Nincsenek valami rövidítése? KKKBHE, vagy valami? Csak így, hosszan?
4: Van egy rövidítése is, KBH rövidítése, de ez egy fiatal szervezet alapvetően, úgyhogy gyorsan kellett nevet találni ki, meg a lehető leghatékonyabbat, úgyhogy ez így esett. De alapvetően Nemzeti Nyomozóirodán belül dolgozunk, az egy külön egységként, végre valahára, gyakorlatilag egy másfél évvel ezelőtt jött az ötlet a magyar rendőri vezetés részéről, hogy kell egy ilyen egység, aki csak kizárólag a szervezetbűnözésnek ezen szegmensére dolgozik, mert nyilván ez egy óriási iparág, egy óriási maffiaszerű bűnelkövetés, amire olyan szintű munka kell, amit talán azt gondolom, hogy az elmúlt egy-másfél év alatt tudtunk mi is felépíteni. Így gyakorlatilag Ecuadortól Kínáig megvannak a kapcsolataink, úgyhogy nem volt egy könnyű munka, meg most se az, meg hát gyakorlatilag korlátlanul dolgozhatnánk, ahogy láttátok.
1: Ez ilyenkor fülesre jön, ha ti kaptok fülest, a németek, a franciák, nem tudom, a hollandok kapnak fülest, és szólnak nektek, vagy tehát mi a lánc, hogy hogy érkezik ez meg, vagy hogy kezdtek el ti is nyomozni?
4: Két útja van ennek, ugye amiről beszámoltunk kedden sajtótájékoztatón, ugye a nagyobbik része, tényleg a történelmi drogfogás, az alapvetően nemzetközi kooperáció eredménye, azt majd elmondom nagyjából, amit elmondhatok róla. A másik fele, az pedig egy kisebb tétel volt, egy 72 kilós lefoglalás.
1: Ez a tavaszi.
4: Pedig, ez a tavaszi, igen, ez igazából egyiknek a vonzata a következő, tehát gyakorlatilag most már egy tök jó munkacsoportunk van a Nemzeti Adó és Vámhivatallal együtt, meg a külföldiekkel, ahol tényleg gyakorlatilag működik egy nagyon jó rizikóelemzés, és mi bökünk rá arra a konténerre, amire azt mondjuk, hogy talán sejthető, hogy van benne kábítószer.
1: De ez hogyan? Tehát, hogy megérkezik több millió konténer Magyarországra, és több ezer egy évben ti. Valahonnan valamelyik szervezettől kaptok egy fülest, hogy gyerekek, nézzétek az ekvádori március 23-ai szállítmányt, ekkor fog belépni hozzátok az országba, így gyanús, hogy ebbe van valami.
4: Egy gyakorlatilag az 500 kilót, azt úgy képzeljétek el, hogy itt ilyen 24-48 alatt kellett csodát tennünk. Gyakorlatilag a franciák hívtak föl, hogy Latin-Amerikából kaptak egy információt, nyilván ennek a forrását ők nem árulják el, hogy ott most éppen egy beépített ember, egy vádalkó, egy informátor, ami bármelyik Netflix-es sorozatban láthattok, hogy ez így kapták el. Csak azt mondták, hogy van 20 konténer, ami gyakorlatilag Közép-Európába, vagy Magyarországra is érkezik, vagy érkezhet belőle, és akkor próbáljunk meg rá reagálni, próbáljunk valamit tenni. De ugye ezek a konténerek akkor már gyakorlatilag egy hónapja úton voltak, tehát ami itt november végén meglett, az október végén, az elindult az ekvádori kikötőből, megjárt a panamai átrakodót, megjárta már Brémát is, tehát ott voltak Brémában a konténerek, amire megtaláltuk őket. Azért azt így próbáltuk elképzelni, hogy kap reggel hétfőn az ember egy ilyen telefont, akkor arra a csapatát rápörgeti, és elkezdi az összes nemzetközi kapcsolatát beizítani órákon belül, illetve a magyar oldalon is a saját logisztikáját. Ugye itt nem csak egy rendőrségi, meg egy vámhatósági együttműködés van, amit komoly tengeri logisztikai, földi logisztikai cégeknek a működésébe kell gyakorlatilag belelépnünk. Itt arról beszélünk, hogy gyakorlatilag három tengeri logisztikai cég végzi ezt a 20 pár napos szállítást Ecuadortól Európáig.
1: Ja, és aztán ezeket utána... is csekkolni kell, tehát ez a teljes láncba bele kell nyúlnotok.
4: Hát bele kell, mert meg kell találni. Hát nyilván egy brémai ilyen konténer szállító hajóhoz x ezer konténert, és gyakorlatilag ott az átrakodókban több millió konténer van.
1: Atyaisten.
4: És akkor találj meg 20-at. De nyilván szerencsétlen német vámosoknak se könnyű ezt megtalálni.
1: Ők nem mentek át, ezt itt találtátok meg, rajtuk átment, ugye? Tehát ők ellenőrizték kutyával minden, hogy röntgennel talán, de ők nem találták.
4: Annyit tudtak nekünk segíteni, hogy legalább megtalálták azt a 20 konténert, és akkor el tudták mondani belőle, hogy abban 6 Magyarországra jön, 14 meg Romániába. És annyi könnyebbségünk volt, ezt lehet annak nevezni, hogy legalább az a 6, az nem 6 különböző logisztikai cég kamionján volt rajta, hanem egy vonaton. A Romániában menők azok kamionon mentek, úgyhogy ott nem volt könnyű dolga.
1: Tehát, hogy még a szállítmány sincs egy helyen, hanem lehet, hogy szétmennek a konténerek különböző kamionokra vagy vonatokra.
4: Így van, így van. És akkor onnantól fogva ugye minden országnak megvan a saját földi logisztikája. Tehát a vonatot is gyakorlatilag nem úgy kell elképzelni, hogy akkor a MÁV oda küldi a brémai kikötőbe a rélkargót, és akkor eljön Budapestig, hanem gyakorlatilag vannak különböző szállítmányozási cégek, akik Németországon, Csehországon, Szlovákián keresztül Magyarországra elhozzák az árut.
1: Oké, és akkor ilyenkor ti megállítjátok ezt a konténert, és elkezditek kézzel kicsomagolni, vagy kutyákkal, mert ugye azt hallottuk, hogy nekik is van saját kutyájuk, és addig csomagolják, amíg már az ő kutyájuk nem jelez. Vagyis tehát a kutyán nem nagy segítség nektek se.
4: Hát ennek több módszere, meg több útja van. Nyilván a vonaton a bűnözők se tudják lelopni a konténert, kivéve mondjuk akkor, ha tényleg ez a vonat megáll, és akkor

0: benne a fél tonna kábítószer, de ilyen minimális eltérések látszottak rajta. Tehát ők tovább engedték ezt, és akkor megpróbáltuk mi is kiszűrni. Ugye több lépcsős, megpróbáltuk ezt Csehországban megnézni, Szlovákiában, Magyarországon, és gyakorlatilag ténylegesen az történt, amit mondtok, hogy annyira profin voltak csomagolva, hogy a saját kutyáink se tudták ezeket gyakorlatilag beazonosítani, hogy ez a raklapon kábítószer van.
1: De amikor ennyire komoly a gyanútok, akkor nem érné meg fölbontani a konténert, még akkor is, ha esetleg abban nincs semmi? Vagy ennyi ember a világon nincs?
0: Hát nézzétek, hát hogyha kb. Brémába, mondjuk tegyük föl, bejön 35-40 ezer konténer egy nap.
2: Na most és az csak Bréma, és csak egy nap. Tehát, hogy...
0: és ez egy kis kikötő, az képest Hamburg 4-szer akkora.
2: Jézus Mária.
0: Figyelj, és akkor csak egy nyugat-európairól beszélünk, és most számoljátok ki, hogy egy nap van 86 ezer perc, akkor 40 ezer konténer száma, 2 percenként kéne átvizsgálni egy konténert, és gyakorlatilag az a leghátsó sorban át nem tud leszedni 2 perc alatt a konténerről.
2: Ilyenkor tudjátok, hogy ki a gazda? Tehát ez hova ment volna? Milyen alvirági körök? Azt be lehet azonosítani, hogy oké, hogy Panamából jön, tudjuk, hogy mi a forrás, de hogy a szerbek, az ukránok, az albánok, tehát ez kihez tartozik ez az 500 kiló? Ez ilyenkor kódolható? Vagy megfejthető?
0: Megfejthető, kódolható, de hát ez olyan szintű együttműködés kell, hogy gyakorlatilag nyilván ezek a bűnszervezetek kitelepülnek Latin-Amerikába, és ott a saját logisztikájuk mentén próbálják ezt újra szervezni az ottani dílekkel együtt. Tehát nyilván most ez nem filmesítve, de a valóság is erről szól, hogy mink egy balkáni bűnszervezet kitelepül Kolumbiába vagy Ekvádorba, és akkor ott gyakorlatilag bartert kell kötnie egy kolumbiai kartellel, vagy gyakorlatilag egy mexikói kartellel, hogy tovább tudják folytatni a bizniszt, vagy hogy ne legyen probléma, ne dobják fel a konténerüket. Ez nem egy könnyű iparág.
2: És ki fizeti ezt? A küldő bukja be ilyenkor ennek az értékét, vagy a vevő bukja el, és neki hiányzik ez a most a piacról? Ezt ki állja a sarat ilyenkor?
0: Ez általában az állja a sarat, aki az útvonalért felelős. Tehát mindig megvan az, hogy bizonyos országokban az útvonalért az a partner felelős. Tehát mint a Szerbiába jön mondjuk Magyarországra a marihuána, akkor a szerb határig a szerbeké a bukó, a magyarországi határt lépéstől mondjuk Budapestig a magyaroké a bukó. Szóval ugyanez igaz az interkontinentális logisztikába is.
1: Na most egy dolgot mondj nekem, mit mondtál, mikor adták ezt föl? Október? Tavaly október?
0: Tavaly októberben.
1: Hogy az Istenben nem rohadt meg a banán?
2: Tavaly a sztori is közben én is rájöttem, csak nem hozták nyilvánosságra. Tehát, hogy tavaly az elkapás, csak most derült ki.
0: Igen.
2: Egy nem hónap fél éves volt. A banán.
1: Ja, ugye
0: nem.
2: Mi ezzel gondolkodsz, mi az Isten csinál egy banán? Vagy nem éve banából esetleg. Soha többet nem ettünk volna a banánt, aki idről, hogy fél évig utazik Panamából a banán.
3: Azt szeretném kérdezni, hogy egy ennyire szövevényes szervezetről van szó, meg több szervezetről, amik így együtt dolgoznak, hogy ők hogyan tudnak úgy kommunikálni, hogy sehol sem akad fenn, és közben nem lesz hiba a szállítási folyamatban.
0: Hát nézzétek, hogy nyilván nem megvan a technikájuk hozzá, meg így az elmúlt években gyakorlatilag egy olyan bűnszervezetek nőttek föl, és olyan infrastruktúrát használnak, amit éppen csak le tud képezni a rendőrség föl. Inkább azt mondom, inkább, hogy az amerikai és a nyugat-európai rendőrség, titkosított mobiltelefonok vannak, műholdas kapcsolatok, ilyen AirTag-szerű dolgokkal követik a szállítmányt, saját IT infrastruktúrájuk van, tehát ehhez képest egy magyar rendőrség infrastruktúrája hát sajnos közel sem hasonló. Tehát gyakorlatilag mi arra tudunk támaszkodni, hogy amiből tudunk élni, hogy profi szakemberekkel dolgozunk, és a megfelelő nemzetközi kapcsolataink olyanok, hogy megbíznak bennünk. Ilyenkor? Voltunk ki mi is Kolumbiába, és láttuk, hogy ott is gyönyörűen működik minden. Fantasztikus logisztika van, de kell az a személyes kapcsolódás, mert mi azzal tudunk előre jutni, előre menni, és egy ilyen szállítmányhoz hozzájutni, meg lefoglaláshoz, hogy gyakorlatilag próbálunk mi is olyan szerteágazó bűnszervezet, vagy szervezeti kapcsolódást kialakítani, mint a bűnszervezetnek van.
1: Na most azzal, hogy ezt elcsíptétek, nem vesztettük el annak a lehetőséget, hogy a végpontot megtaláljuk? Ilyenkor nem lenne érdemes azt mondani, hogy persze, hadd menjen tovább, követjük, és akkor a végén kiderül, hogy ez hova indult volna. Vagy ezt most tudjátok?
0: De ez jó lenne alapvetően, meg nagyon sok munka így épül föl, de azért ez ennél sokkal speciálisabb. Nyilván itt vannak olyan részletszabályok, ami tényleg nyomozás érdekeire mentén nem tudok nyilatkozni, de megvan hozzá a megfelelő jogi, meg eszközlogisztikánk is. Tehát, hogy az a lényeg, hogy követni kell egy szállítmányt mondjuk országon keresztül, azért ez egy nagyon-nagyon-nagyon komoly jogi keretrendszer mind Európában, pláne a harmadik országot bevonva meg még nehezebb.
2: Másik ország, másik hatóság átadni, ő kövesse együtt dolgozni, inkább egyszerű vagy jobb lekapcsolni, igen. A szállítmány sorsa mi lesz? Teljes megsemmisítés?

0: bemegy valami raktárba, ül ott egy ideig, csücsül, majd egyszer csak mi történik vele?
1: Mikor már kevesebb van belőle, akkor elégetitek?
0: Igen. Mi történik az 500 kiló helyett, akkor marad, 250 kiló valami marad a fél éves tárolás után? Honnan
2: tudod, hogy egy jó van szó?
3: Tehát gyakorlatilag itt ugye egy 90% fölötti tisztaságú kokainról beszélünk. Nyilván ezt még nem ütötték föl. Mi se. Nem csak viccelek egyébként. Nyilván a bűjelkamrában ilyenkor nagyon szoros szabályok kötik ezt a logisztikát, ahol megvan a lefoglalás, ott egy helyszíni szemlét követően a szakértő és kutatóintézetbe kerül.
0: Arról van,
3: és akkor,
0: igen, mondjad, bocsánat.
3: Ja, bocsánat, és akkor gyakorlatilag nyilván itt keresünk rajta különböző nyomokat, megállapítjuk, hogy milyen tiszta a kokain, és amikor minden megvan, mindennel végeznek a szakértők, akkor gyakorlatilag a veszélyes hulladék kezelés szabályok szerint ezt elégetik, ezt a kábítószert.
0: Arról van valamilyen becsülhető szám, hogy mondjuk napi mennyiségben, havi mennyiségben, vagy akár éves szinten körülbelül mi lehet az a mennyiség, amit megfogtok, és ahhoz képest, ami átmegy úgy, hogy nyilván elkaphatatlan? Nem lebecsülve a munkátokat, csak látva a volument, vagy éreztetve a volument, hogy mi mennyiségű tonnányi kokai jöhet be mondjuk egy évben. Ezt valaha valaki megnézte, vagy kiszámolta?
3: Hát ez azért nehéz ezt így keretezni, mert van az ENSZ-nek egy ilyen kvótája, ami azt mondja, hogy a bűnüldöző szervek nagyjából 1-3% közötti kábítószer mennyiséget fogják meg, ami bejön az országba. Na most ezt azért nehéz így kiszámolni, pláne egy az elmúlt évek relációjában. Mondjuk, lássátok, mondjuk 2024-ben magyar rendőrség körülbelül 2-300 kiló kábítószert foglalt le. Na most 2025-ben óriási erőforrásokat fordítottunk erre, mind a vármegyei rendőrfőkapitányságok, mind a kábszerbűnözés elleni hivatal, és gyakorlatilag csak mi 1,5 tonnát foglaltunk le. A rendőrség többi része még 1,5 tonnát. Tehát az gyakorlatilag 3 tonna volt tavaly, a tavaly előtti 300 kilóhoz képest. Ez egy 10-szeres szám. De olyan szintű infrastruktúrális, meg gyakorlatilag személyi eszköz bevonás kellett ehhez, hogy meg tudjuk 10-szerezni gyakorlatilag lefoglalásainkat, hogy az hihetetlen. Tehát az gyakorlatilag ez egy végtelen folyamat. Annyi bűnszervezet van, és annyira megéri kábítószerrel kereskedni, hogy rendkívül hosszú a lista. Rendkívül hosszú a listánk, és előbb-utóbb nyilván mindenkire sor fog kerülni, de hogy ezt lássátok, hogy ezt felmérni, ez nagyon nehéz. Megváltozik a piac. Magyarországon a kokain és a kristály piaca hatalmasat nőtt az elmúlt években.
0: Egészen durva. Máté, nagyon érdekes, ez lehet, hogy még hívunk, mert van még egy csomó kérdésünk, csak most mennünk el.
2: Csak
0: nagyon
2: azok magánjellegűek, és azt mondtál teszek be.
0: Igen, nagyon szépen köszönjük, gratulálunk.
3: Köszönöm
0: az egész csapatnak, nagyon menő, beszélünk még. Köszönjük szépen.
3: Köszönöm, sziasztok.
0: Hello, Máté, ciao, köszönjük szépen.
4: És a

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Srácok, engem nem zavar a cash? Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
1: Jövő héten indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel három focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
0: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen és nyerjen 100 000 forintot a Vegas.hu felajánlásával. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió 1 Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A rádió egy legfrissebb hírei.
1: Aranyérméket találtak a régészek. Július végén rajtol az 58. kékszalag Balatonfüredről. Megnyílt a Magyar Nemzeti Parkok hete. Hozom a részleteket, Sós Kata vagyok. Aranyérméket találtak a régészek az érseki palota pincéjében végzett feltárásoknál. A szakemberek még a felújítási munkálatokat megelőző kutatások alatt lelték fel azt a 105 darabos gyűjteményt, amit feltételezhetően a II. Világháborút megelőzően rejthetett el valaki a föld alatti helyiségben. Az érmék nagy része megtekinthető a felújítási munkálatokat bemutató kiállítás részeként, az azóta teljesen restaurált pincék az érseki borászat rendezvényeinek adnak helyet a jövőben, írja a veszprémtv.hu. Július 30-án rajtol az 58. kékszalag Raiffeisen nagydíj Balatonfüredről. Európa legrégebbi és leghosszabb tókerülő vitorlás versenye több száz hajót és több ezer versenyzőt mozgat meg. Az esemény a Balaton egyik legjelentősebb sport és turisztikai rendezvénye. A szervezők szerint az idei verseny egyik legfontosabb kérdése az alacsony vízállás lehet. A Magyar Vitorlás Szövetség folyamatosan figyeli a Balaton vízszintjének alakulását. Július elején dönt arról, szükség van-e a hagyományos útvonal módosítására. A versenyt mindenképpen megrendezik. A tavalyi erős, szeles versennyel szemben idén inkább technikás, taktikus küzdelemre számítanak a résztvevők. Józsa Márton, a tavalyi győztes 50-50 kormányosa szerint a változó körülmények különösen izgalmassá tehetik a versenyt. A kékszalag nem csak sportesemény, hanem a balatoni vitorlás hagyományok ünnepe is. Megnyílt a Magyar Nemzeti Parkok hete. A jubileumi országos programsorozat az év legnagyobb ökoturisztikai eseménye, amelyen mind a 10 magyarországi igazgatóság bemutatkozik a nagy közönség előtt Budapesten. A nyitó hétvégén a Vajdahunyadvár udvarán interaktív programokkal, játékokkal várják a látogatókat. Gajdos László miniszter szerint az esemény a természet ünnepe. Most pedig néhány szó az időjárásunkról. Gomoly felhős napos idő várható, néhol előfordulhat zápor, zivatar. Az északi északnyugati szelet élénklökések kísérhetik, a minimum 10 és 16, a maximum 25 és 30 fok között valószínű. Legyen szép napjuk, balesetmentes jó utat kívánok! A Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: bedobták itt az internetes portálok, hogy repedezik a betonkupola, a radioaktív ökobomba ketyeg a csendes óceán szívében.
1: Ennyi. Na. Meghalunk.
0: Ha azt hitted, hogy jó hétvégén lesz, olvasd el ezt a cikket, rájössz, hogy ez nem így van. Ez Marshall-szigetek, ez jó messze van azért tőlünk. Tehát, hogy nem feltétlenül arról szól a cikk, hogy mi mennyire veszélybe vagyunk, de hogy ez egy ilyen nukleáris kráter, amit ők ugye lezártak, ahol robbangattak az 50-es években.
2: Igen, kísérleti atombomba robbantásokat hajtottak végre, és nyilván ami ott maradt radioaktív hulladék, azt így szépen bebetonozták, vagy egy kupolát húztak a tetejére. Ott most utána néztem, hogy egyébként kb. 73 ezer köbméternyi mérgező anyagot és földet takar ez a kupola. Tehát, hogy nem kevés. Van egy nagyon jó film. Úgy hívják, hogy Godzilla.
0: Tehát elmentek az amerikaiak a csendes óceáni térségbe, azt mondták, semmi közünk ide, de itt végzünk egy-két kísérletet, 40 és mit tudom, 58 vagy 60 között. 67-szer teszteltek nukleáris tesztet, és ugye ők robbantottak is bizonyos szigeteken. Majd azt mondták, hogy rendben van, akkor ezt feltöltjük ezt a krátert mindenféle talajjal, meg nukleáris utcára, betemetjük, dobunk rá egy kis plutóniumot, radioaktív anyagot, és húzunk e fölé egy betonkupolát, ami most kezd el repedezni?
2: Igen, tehát ez egy 115 méter átmérőjű, tehát akkor csak a méretek miatt. 115 méter átmérőjű ez a kupola, 46 cm vastag, azt hittem, hogy egyébként vastagabb, és 365 darab betonpanelből rakták össze, és hát most ez így elkezdett így.
0: Mennyire jó arra szól.
2: Szivárog
0: a cucc, oda mentek, robbantottak egy kis manszak, hogy akkor mi most innen lelépünk, és aztán még hoztak a személy rendeletet, hogy a környezeti felelősség az helyi hatáskörbe kerül. Tehát, hogy ők úgy állapodtak meg ezzel a cucca, hogy ők ott hagyják azt a szart, amit csináltak, de ha a helyiek pedig próbálják megoldani, szállítsák a radioaktív anyagokat, meg hát próbálják valahogy helyrehozni.
2: És hogy mennyire cuki egyébként, szóval, hogy spórolási okokból a kráter alját és oldalát nem bélelték ki betonnal. Tehát a tetejét lehegeztették, de ez így alulra így szivárog be ott a korhozát, hogy valami nyilván szívja fel az egészet, és löki ki a vízbe.
0: Igen, készült erről ugye egy dokumentumfilm is évekkel ezelőtt, de hogy nem történt nagy előrelépés, és ez egy ilyen ökológiai bombaként ábrázolják most, amiről mi se tudunk sokat, mert hogy messze van, nem gondolod, hogy baj lenne, eltolod magadtól, meg van annyi helyi probléma, hogy nem is akarsz foglalkozni. De közben valami érdekes a cikk, ami arról szól, hogy valahol a Marshall-szigetekén a világ másik oldalán, meg az amerikaiak leraktak oda egy ilyen Mariannárok méretű krátert, azt befették, lebetonozták, leléptek, és azt mondták, hogy oldjátok meg. Hát mennyire jó.
2: Az a kérdés, ami vannak a környéken óriás gyíkok.
0: Hogy? Ja, hogy megnőttek a gyíkok, arra gondolsz.
2: Lesz-e ebből Godzilla?
0: Azt kérdezem, hogy a Juli sztrókot kapott? Nem, csak nehezen. Hogy megpróbáltad kimondani az előző dolgot.
2: Ja, ne. Ez nálam egy ilyen stand-by üzemmód.
0: Azonnal lecsapnak rád. Igen. Na most akkor nézzük meg, gyerekek, jó? Tehát most ez valid vagy nem valid? Nem azt mondom, hogy kell ettől félni.
1: Na, de belemosódik a vízbe, az előbb-utóbb idejér, öcsém.
0: Mosódik, az már ott Fukushima is minden mosódik. Az a lazac, amit teszel, az már minden itt van. Valójában. Tele vagyunk ilyen kis lábnyomokkal, amik ott vannak és szivárognak.
2: De hogy ez a volumen, ez mennyire veszélyes egyébként? Tehát, hogyha itt most minden kioldódik, fogja magát ez a betonkupola, és összeomlik, mert hogy globális felmelegedés van, meg most már azt is eléri a tengervíz, amit eddig korábban nem. Szóval, hogyha ez az egész cucc bekerül, akkor azért az mennyire rázza meg a tenger élővilágát.
0: Ez egy jó kérdés, hogy ez csak így beomlik, tehát fogod magad, és ez úgy, hogy van, páf, beszakad, és vége van.
1: Alámossa a víz, nincs ugye rendesen leszigetelve, már víz is, én most nézem a archív képeket, a gyerekek egy klotgatjába betonoztak a srácok a radioaktív hulladékot.
0: Zseniálisak.
1: Annak idején az én ezzel nem sokat foglalkoztunk.
0: Találtál hogy... a archív képeket? És oda küldték őket, hogy akkor kis nadrágban...
1: És elindítod a videót, abban van benne.
0: Kis nadrágban betonozzanak,
1: hát gondolom, úgy voltak vele, hogy nyaralni vagyunk, süt a nap, itt a tenger, akkor mit vegyünk föl, amikor ezek a robbantásképei, és...
0: Ugye igen, csak mondom, ezek a robbantásképei, ez mindenkinek megvan, hogy alul az óceán hatalmas nagy gomba száll fölfelé, na ez az a hely, ahol ezeket a robbantásokat csinálták, ugye ezek ilyen kísérleti... atomkísérletek, ott betonoznak a csávók. Aha. Azért kíváncsi lennék, hogy hány van életben. Építik ezt a krátert, egyébként egy gyönyörű csendes óceáni, gyönyörű helyen, tehát hogy mennyire nyomasztó, amit csinálnak.
2: És most, hogy repedezik, vajon kiküldenek egy-két önkéntest?
0: Szerintem az amerikai vakolókanállal,
2: és némi molterről próbálják ezeket a repedéseket.
0: Úgy tolják le, mint a húzat. Ők ezzel egyáltalán nem foglalkoznak. Na mindjárt megkérdezzük Attilát, vele sokszor beszéltünk már, hogy mit tud erről egyáltalán a világ, vagy a világ szakemberei, vagy professzorai mennyire tartják ezt valóban veszélyes helynek. Aszódi Attila, a BME Nukleáris Technikai Intézetének egyetemi tanára. Hello Attila, jó reggel, ciao.
3: Sziasztok, jó reggelt.
0: De te tudtál erről a helyről? Vagy te láttad ezt a dokumentumfilmet? Vagy érdekel ez a jelenség, amit most mi is megtaláltunk? Hogy álltok, ezzel nagy baj van.
3: Nagyon érdekes dolgot találtatok. Én megmondom őszintén, hogy évekkel ezelőtt magát ezt a helyszínt nem ismertem, de én is olvastam róla most az elmúlt pár hónapban. És hát egy rendkívül problémás helyszínnek gondolom, mind a mellett, hogy számos félreértés övezi ezt a dolgot. Eleve azt kell itt kontextusba helyezni, hogy ez nem egy sűrűn lakott terület. Tehát a Marshall-szigeteken történtek ezek a robbantások, összesen 67 atomkísérletet hajtottak végre 1946 és 1958 között. A Marshall-szigetek egy több mint 2 millió négyzetméter területű fennsíkterülettel rendelkező ország, aminek a 99,9%-a óceán. Tehát ebben a 23-szor nagyobb területről beszélünk, mint Magyarország, és ebben a hatalmas nagy területben összesen 180 négyzetkilométer a lakható szárazföld, az összes többi óceán, és hát 35 ezer lakosról van szó összességében. Ez azért lényeges, mert hogy valójában az amerikaiak azért választották ki annak idején az atomkísérletek egy része számára ezt a helyszínt, mert hogy rettentően távol van mindentől, ez 4000 kilométer Tokiótól, 8000 kilométer Los Angelestől, tehát tényleg a semmi közepén, a csendes óceán közepén található, és a 67 atomkísérlet között rengeteg különböző volt, és az a groteszk ebben a helyszínben, amiről most beszéltetek, hogy itt az egyik kísérlet, tehát két krátert látok egymás mellett, az egyik kísérlet az kifejezetten egy olyan robbantás volt, aminek az volt a célja, hogy mi történik akkor, hogyha egy ilyen atombombát egy hagyományos töltet eltalál, és tehát nem begyújtják és hagyományosan felrobbantják, hanem egy sima robbanó, egy hagyományos robbanó töltet károsítja meg, és ennek következtében az a töltet ott nem robbant fel, és szétszóródott ott a környéken. És ezt követően 12 nappal később csináltak egy másik robbantást, ami viszont már nukleáris szempontból tényleg felrobbant, közel a talajfelszínhez, és ennek következtében nagyon sok olyan speciális, mesterséges kőzet keletkezett, aminek nagyon magas a plutónium tartalma. Tulajdonképpen ezt a talajt, meg a környező szigeteken végzett kísérleteknek a maradékát hordták össze ebbe a kaktuszkráterbe, így hívják ezt, és fették le ezzel a betonkupolával. A helyzetnek jelenleg az a problémája, hogy ez alulról nem zárt, tehát ez tulajdonképpen ott ezen a korall zátonyon egy gödör, amiben belehorták ezt a
1: csak egy kupak,
0: csak levettek egy kupakot. Oké, de azt miért mondod, hogy ez nincsen ott semmi, csak víz? Tehát az amerikaiak azért gondolkodhatóan, hogy ami beleázik a vízbe, hát az onnantól kezdve, az ugyanúgy szennyezi az óceánt, ugyanúgy viszik az áramlatokat, írja egy hallgatát, az, hogy víz, ez senkit nem vigasztal, hogy itt nincsen szárazföld, mert ők a vízbe robbantottak, de azzal lemérgezik a vizet.
3: Azért mondják azt, hogy ez magának a kaktuszkráternek nincsen olyan túlzottan nagy jelentősége, mert a radioaktivizásnak a 99%-a ott van a vízben, az üledékekben. Tehát teljesen igazad van. Rengeteg szennyezés érte ezt a területet. Egyébként összesen két ilyen korallzátony gyűrűn végeztek kísérleteket, ezen az Enewetok atollon és a Bikini atollon. A Bikini atoll az sokkal jobban szennyezett, még ennél is, és még egyszer hangsúlyozom, hogy a radioaktivitásnak a 99%-a benn van az üledékekben, illetve magukon a korallokon.
0: Tehát leszennyezték ott az óceánt a robbantással.
2: Valószínűleg nem a kupolára nagyobb probléma.
0: Hanem az, hogy benne van a vízben.
3: Így van, tehát pontosan ez az amerikai kormányzati érvelés, hogyha a klímaváltozás miatt megemelkedik a tengerszint, és ezt a kupolát, ezt eléri a víz, és még több radioaktivitás most ki belőle, jelenleg is most, aki, mert még egyszer mondom, nem egy hermetikus valami, hanem nyitott alulról, de hogyha még több ilyen kimosódás történne, az össz radioaktív anyag mérlegen nem sokat változtatna, mert 99-szer több radioaktív anyag van magában az üledékekben, a vízben, mint magában ebben a tárolóban. Hát azért mondom, hogy ez a dolog, ez rettentően problémás környezeti szempontból. Egyetlen egy szerencse van, hogy ez távol van a sűrű lakott területektől.
0: A víz elviszi, meg az áramlat elviszi, tehát hogy a sűrű lakott terület, meg az élővilágot leszennyezi, meg a halakat, amiket aztán utána ott leharásznak, azokat leszennyezi, tehát hogy...
3: Hát várjál Balázs, tehát, hogy itt ez leülepedett. Tehát, hogy igazániból a környéken, magának ennek a szigetnek a környezetében, illetve magának az Enevetok atollnak a környezetében nyilván sokkal nagyobb a radioaktivitás szintje, mint a normális, és teljesen igazad van, hogy a korallokban, a halakban ez az aktivitás, ez megjelenik.
0: Hány robbantás volt, azt tudjuk? Tehát, hogy ők csak ezt a kettőt robbantották? Vagy én úgy tudom, hogy többet robbantottak ők.
3: Tehát összesen 67 atomkísérlet történt a Marson. És ezek között, ugye ez a kettő, amiről itt beszélünk, az egyik az tulajdonképpen nulla hatóerejű volt, a másik az 20 tonnás robbanóerővel rendelkezett, tehát ez pici, nem olyan nagyon messze volt az egyik legnagyobb robbantás, egy 10 megatonnás, 10 millió tonna robbanóerejű hidrogénbombának felrobbantása, tehát hogy ez a terület, ez az egész környék, ez nagyon erősen terhelt ezekkel a hagyatékokkal, és valójában szerintem azért beszélünk erről, mert az amerikai kormányzat azt kommunikálta hosszú időn keresztül, hogy nincsen veszély, és azt nyilván nem tudják elfogadni a helyiek, kevesen vannak a helyiek, de nehéz azt elfogadni, hogy ennek az egésznek nincsen semmi problémája, hiszen jól mondjátok, hogy a vízben, az élőlényekben és a növényekben ott van ez a radioaktivitás. Másrészt pedig ez a Marshall-szigetek, ez az egyik olyan ország, ami nagyon komolyan veszélyeztetve van a klímaváltozás által. Tehát ők simán lehet, hogy eltűnnek a föld színéről, úgy az egész állam. Mert hogy ha ránéztek a térképen, nagyon érdekes ezt megnézni, hogy ezek ilyen gyűrűszerű korallzátonyok, vulkánokból alakultak ki, most ezt nem mondanám el, de nagyon vékony szigetek ezek tulajdonképpen. Olyat képzelj el, mint Magyarországon egy utcás falu, csak az utca két oldalán nem szántóföldek vannak, hanem az óceán. Az egyik oldalon egy laguna, a másik oldalon pedig a nyílt óceán.
1: Igen, és ezek egy kis korallzátonyok vannak, ugye, a vízszint
0: fölött. Kis zátonyok, kis szigetek, igen.
3: És akkor gondold el, hogyha emelkedik a tengerszint, és jön egy vihar, akkor az a víz, az felcsap oda, tehát, hogy őnekik igazándiból az elárasztás a fő probléma, illetve az édesvízhez való hozzájutás. Az ő szenáriói között simán szerepel az, hogy a klímaváltozás következtében ők úgy, ahogy van, eltűnnek a színéről.
0: Döbbenet, hogy itt van egy ilyen ökoszisztéma, nem? Egy ilyen óceáni vidék, környék, tele élővilággal, kékvízzel, korallzátonyokkal, és oda mennek az amerikai, azt mondják, hogy robbantunk. Oké, ezt megnézed, ezt a dokumentumfilmet, bekészülsz rajta, de közben te baromira megnyugszol, mert itt viszont a kóláról nem tud letekerni a kupakot, az biztos megvéd majd minket. Műanyag szívószállal, nem tudom, faszívószállal iszod, és bedöntik az autógyártást, mert az majd biztos megoldja. Miközben a Marshall-szigeteken megértett szivárog a kupola. Tehát, hogy tehát ez az egész ez így. Az egész ez oda van. Mi a megoldás szerinted? Mit lehet csinálni? Hát ezt nem lehet onnan elvinni, nem lehet lefedni, kimossa a víz. Mit tudunk csinálni szerinted?
3: Igazi happy end nincsen. Tehát, hogy ennek a problémának nincsen egy olyan megoldás, hogy akkor most összeszednek ott nem tudom, 3 tonna anyagot, és akkor elviszik valahova. Én azt gondolom, hogy ez ott fog maradni az idő végezetéig. Ez a kupola, ez egyébként nem kell, hogy teherhordó legyen, tehát szerintem ezt így fogják hagyni, ha vannak rajta repedések, akkor lehet, hogy kijavítják, de egyszerűen még egyszer az eredmény, amit itt több nemzeti laboratórium kimutatott, hogy a környékbeli vízben sokkal több radioaktivitás van, mint magában a kupolában, ez nem fogja őket arra sarkalni, hogy ezt a dolgot felszámolják, mert egy nagy problémának az 1%-át
0: oldanák. Igen, mert minden ott van.
1: Jó, ha a balcsin világító hekket kapunk, akkor tudjuk hogy baj van.
0: Tudjuk, hogy honnan jött. Ez nagyon durva. Attila, köszi, jó munkát neked, köszönjük szépen.
3: Köszönöm.
0: Köszönjük.
4: Mára és erre a hétre ennyi volt Balázsék. Hétfőn reggel 6-kor jövünk újra élőben.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
2: Fantasztikus ajánlatokkal kezdődik a vásárai üszknél. Most 40-70%-os kedvezményt kínálunk számos matracra, akár 50% kedvezményt számos kerti székre és asztalra, és 30-60% kedvezményt számos paplanra és párnára. Vásárolj most a legközelebb Jusk áruházban vagy online a jusk.hu-n. Jusk.
3: Scandinavian Sleeping and Living.
4: A Toyota bemutatja egy év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon, június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
0: Reklámot hallottak.
5: Rádió 1 Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Yo, what's up? This is Mike Posner.
5: Csak igazi mai sláger.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió X! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy Balázsék Extra, a hétvégi pillanatai után pedig már a Rádió 1 zenék ki a főszerep. Üdv mindenkinek, a mikrofonnál Kismert, és hogyha nem sokára fagyizás lesz a program a családdal, segítek egy kicsit a döntésben. Június 7-e a csokoládé és jégkrém napja. Nagyon fontos dátum, életemben nem hallottam róla, de most is szembe jött. Fast Boy, német EDM a folytatásban, Lukasz és Félix, akiket tavaly buliztunk a születésnapi fesztiválunkon, és a Good Life szól már is.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Kérmencs.
1: Jó napot kívánok, érdeklődnék, hogy lehet-e zenét kérni. Adnám Miki bátyámat, aki üzenne.
0: Na, Miki bátya, figyelek.
2: Jó napot kívánok.
0: Üdvözlöm, Miki bátyám, ha hívhatom így. Itt Mártin lényeg.
2: Meghittel vele. Egy nagyon-nagyon 60 éves szülinapra kívánunk. Egy nagyon-nagyon kedves sógornőnek kívánunk. Egy nagyon-nagyon-nagyon...
0: Egy nagyon-nagyon jó dalt. Hát Justin Bieber abszolút az. És egy jó sógornő, hát az felbecsülhetetlen érték, úgyhogy vigyázzanak rá. És jó utat, jó hétvégét, meg bulizást.
2: Szóljon.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió 1 Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket

Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy most egy igazán masszív személyiség, Bibi Rexha, aki ugye nagyon izgul, mert hogy a napokban megjelenik az új album, a Dirty Blonde, és emlékszünk még az első nagy slágerének az egyikére? Hát konkrétan ez volt a legnagyobb. Ez ugye a G-Eazy-vel közös Me, Myself and I. Na, hát azt a jó hírt osztotta meg a rajongókkal most a napokban, hogy ennek a dalnak az eredeti verziója, vagyis a Me, Myself and I-nak az eredeti verziója, aminek az a címe, hogy I Don't Need Anything, egyébként ezt is énekli a refrénben, felkerül az új albumra, jó sok évvel később a Dirty Blonde albumára, ami most már kiadó független lesz, mert ő szakított a múltjával Bibi Rexha. A Fateless klasszikusból pedig egy igazi mai sláger lett, a New Religion. We'll be right back.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Hú, mert csúszuperek a számok azért. Tehát nálam állandóan ettől. Kocsiba, otthon, bárhol vagyok. Egyszerűen nem is tudok szerintem nélkületek élni. Nálatok mindig vannak új slágerek, ami először lehet, hogy nem tetszik, nem megy bele a fülembe, de aztán hallgatom, és azt mondom, hogy ez nagyon jó, fantasztikus.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Dorottya írt egy üzenetet a 0620-311-111-re. Szia Márti, a páromnak szeretnék üzenni, kakas pörköltet főzünk az udvaron. Az nagyon klassz. Fogadjunk, hogy ő a séf. Férfiak ebben nagyon-nagyon jók. Biztos finom lesz az íze, ez pedig

0: Ránk jön nem sokára, Ed Sheerantől.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Srácok, engem nem zavar a cash.
3: Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
4: Jövő héten indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel három focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
2: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen és nyerjen 100 000 forintot a Vegas.hu felajánlásával.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
6: Rita Ora a legnagyobb slágereivel érkezik ezen a nyáron a Budapest Parkba, hogy koncertjével felpesdítse a pesti éjszakát július 29-én. Legyél ott te is az énekesnő első önálló showján.
7: Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
8: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig az 500 g-os magyar fürtös koktél paradicsom csomagja csak 489 forint, a nektarin kilója pedig csak 999 forint. Lidl, igazán megéri.
1: Reklámot hallottak.
4: Rádió 1 Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi, mai

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger, mert Sam Feld például, akivel barátságot kötöttünk a születésnapi fesztiválunkon, nagyon sok mindenről mesélt, például elárulta azt is, hogy szerinte miért olyan jók a holland DJ-k, és azt is elmondta, hogy
1: én ugyanabban a bárban kezdtem, Bredában, ahol Tiesto. Amikor ezt elmeséltem neki, onnantól kezdve barátok lettünk. Szerintem a kultúránkra is jellemző, hogy nagyon két lábbal állunk a földön. Ha feltűnik egy új DJ, nem ijedünk meg. Nem úgy fogjuk fel, hogy ó, itt egy új konkurencia, hanem úgy, hogy hé, ez tök jó.
0: Mennyivel szimpatikusabb ez a nagyvonalú hozzáállás, támogatni a másikat, féltékenykedés helyett pedig inspirálódni egymástól. Sam Feld, Heart Like Mine, a Rádió 1-en.
2: Hey, what's up? This is Sam Feld. You're listening to Radio 1 Hungary.

csak igazi mai sláger, mert például Miles Smith és a csillagvizsgálós dal a Stargazing. Hát most érdemes kémlelni az eget, mert egy ilyen nagyon ritka csillagászati jelenség lesz kedve.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió 1 Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Most például a lány a szomszédból, akinek a lábai előtt hever az egész világ, Taylor Swift, és nem csak elképesztő nagy erejű popstárról, énekesnőről beszélünk, de fantasztikus dalszerzőről, dalszövegíróról is. Például amikor tavasszal megjelent egy komolyabb cikk a New York Times magazinban, amiben összeválogatták a 30 legnagyszerűbb dalszerzőt napjainkból, akik még mindig élnek, Taylor Swift is felkerült a listára. Jön az Opelite!

Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert az imént a dal, amiből kiderült, hogy Ed Sheeran és Justin Bieber hangja elképesztően passzol egymáshoz. Én erre soha nem gondoltam volna korábban, ennek a dalnak el kellett hozzá készülnie. 100% libabőr a folytatásban, egy olyan dal, egy olyan drum and bass, hát benne mondhatjuk, hogy klasszikus, Ella Eyre vokáljával, ami a maga idejében a Brit Awards díjátadón az év kislemezem kategóriában győzedelmeskedett. Rudimental, Waiting

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Srácok, engem nem zavar a cash? Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
1: Jövő héten indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel három focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
0: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen és nyerjen 100 000 forintot a Vegas.hu felajánlásával. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Rita Ora a legnagyobb slágereivel érkezik ezen a nyáron a Budapest Parkba, hogy koncertjével felpesdítse a pesti éjszakát július 29-én. Legyél ott te is az énekesnő első önálló showján. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
3: Fantasztikus ajánlatokkal kezdődik a vására Jusknél. Most 40-70%-os kedvezményt kínálunk számos matracra, akár 50% kedvezményt számos kerti székre és asztalra, és 30-60% kedvezményt számos paplanra és párnára. Vásárolj most a legközelebbi Jusk áruházban vagy online a jusk.hu-n. Jusk. Scandinavian Sleeping and
4: Living. Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
0: Reklámot hallottak.
1: Rádió 1 Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
5: Gyere el a Hufbau áruház Piddl napok partiára. 5 próbaverseny, IASZ bemutató, Ricsi bácsi játszóháza, pónilovaglás, Veszprémi tornaklub, néptánc bemutató és sok-sok érdekesség. A programok és a belépés ingyenes. Június 13. szombat 10-től 16 óráig. Veszprém, Tartu utca 1. Részletek habarkacsaruhas.hu.
0: Reklámot hallottak.
1: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
6: Hírek röviden, köszöntöm Önöket, én Sós Kata vagyok. A kortárs tánc pillanatnyi gesztusait, az emberi jelenlét finom rezdüléseit mutatják be Gáspár Gábor képei. A Fotoriporter 20-as évek című tárlata a Dubnicai palotában nyílt meg. A fotósa kezdetektől 1998 óta fényképezi a Veszprémi Kortárs Tánc Fesztivál előadásait. Górcső alatt a MOHU működése, több környezetvédelmi intézkedésről döntött a kormány, ezt jelentették be a kormány szóvivők. A tervek szerint a kabinet felülvizsgálja a jelenlegi hulladékgazdálkodási rendszert. Lakossági tiltakozást váltott ki egy Siófok Sóstóra tervezett 550 lakásos ingatlan fejlesztés. A Balatoni út és az Esze Tamás utca közötti mintegy 7 hektáros erdős területen történő beruházás ellen online petíció indult.
7: A napsütésé lesz a főszerep vasárnap 25 és 30 fok közötti hőmérsékleti értékekkel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió 1!
1: Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben! Csak igazi mai

ez a Balatoni Rádió egyik csak igazi mai sláger, mert hello mindenkinek, nagyon-nagyon szép délutánt. A mikrofonnál Ársfai Istvánt hallják, június 7-én vasárnap, úgyhogy nagyon jó hétvégét is. Megyünk tovább a Daily Mixben a legjobb dalok a legnagyobb kedvencek között, de így pedagógus napon se felejtsük el a névnaposainkat, ők ma a Robertek, úgyhogy nekik mindenképpen boldogat, mellettük minden ünneplőnek sok boldogságot a környéken. Martin Garrix, a Matisse & Zsatko és Barb 3-asa pedig jön már is. Ez nem Butterflies.

Balatoni Rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Autósok óvatosan a Tab-Zomárdi összekötő úton a 0-es és 19-es kilométer kő között vannak arra felé munkálatok. Balatonszemesnél a 7-esen dolgoznak, a 132-es kilométer kőnél, és munkálatok a 84-es kilométer kőnél a 65-ösön. Siófoknál mindenképpen kiépített terelésre is lehet számítani. Jó utat, balesetmentes közlekedést, bárhol is autózzanak. Itt a folytatásban pedig megyünk tovább azonnal. Taylor Swift-szel, Jön a Door!

0: termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: E! Folytatódik a Rádió E Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben! Csak igazi mai

Balatoni Rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Június 10-től július 1-jéig szerdánként, esténként művészetek randevúznak egymással a hangulatos csendes kis udvarban Gyenesdiáson. Zene, szöveg és bor 2026 Ártudvar. Ez a program címe, mégpedig a Kossuth Lajos utcában, a Pásztorházban. Ingyenes előadások és finom bor várja a művészet kedvelő közönséget a Gyenesdiási Községháza és a Pásztorház által határolt belső udvaron. Itt a folytatásban jön Hypaton.

Ez a Balatoni Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Nagyon-nagyon szép délután mindenkinek a mikrofonnál. Hársfai Istvánt hallják, és természetesen a folytatásban is hozom itt a Daily Mixben a legjobb dalokat. A német énekesnő Loi érkezik, aki idén már júniusban és júliusban rengeteg-rengeteg fellépéssel rendelkezik. Természetesen a hazájában leginkább, Hamburgban például majd június 11-én lép színpadra, de egyébként számos német helyszín júliusban is vár rá. Itt pedig szól tőle a Get Lucky.

0: Balatoni Rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, szép délutánt a mikrofonnál. Na következő órában a Daily Mix után is Sársfai Istvánt hallják. Hozom a legjobb dalokat, a legnagyobb kedvenceket. Itt lesz velünk Bibi Rexa és a Faithless, na meg a New Religion. Ja, majd Lady Gagával és Bruno Marszal a Die With A Smile. A Short pedig Kamrát kezdi majd. Tehát hamarosan teljes egészében a Be Mine itt a Balatoni Rádió 1-en.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió 1! Indul Magyarország!

Ez a Balatoni Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, nagyon-nagyon szép délutánt. Na mikrofonnál ebben az órában is Hársfai Istvánt hallják. Jönnek a kedvencek, a legjobb dalok. Már is egy olyan nóta, ami 1995-ben született. Legalábbis annak az átdolgozása az eredeti előadóval. A Faithlessről és az Insomniáról van szó, vagyis az álmatlanságról. Az eredeti nóta is óriási volt, az átdolgozás Bibi Rexával pedig tényleg robbantott. Az angol kislemezlistán rögtön top 40-es lett. Jön a New Religion!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

illetve vannak munkálatok. Ha már az M7-esen autózunk, ott Zamárdi térségében a 106 és 108-as kilométerkő között, Világosnál pedig a 101 és 104-es kilométerkő között is útszükületre számíthatunk. Jó utat, balesetmentes közlekedést, bármere is járjanak. Jön a folytatásban Tóth Abigail és Accent, ez a Sugar Daddy.

Balatoni Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Megújuló környezetben új helyszínen rendezik meg idén a Veszprémi ünnepi könyvfetet. A június 17 és 19 között zajló programsorozat ezúttal elhagyja a megszokott Kossuth utcai helyszínt, és az Auer Lipót sétányra, a Csermák Antal zeneiskola előtti térre költözik, miközben a várbeli Dubnicai palota is fontos helyszíne lesz az eseménynek. A könyvhét egyik sajátosság, hogy időről időre új helyszíneket próbál ki a városban. Most nem csak a helyét változtatja meg, hanem új kulturális tereket is birtokba vesz. A könyvhét hagyományosan a budapesti ünnepi könyvhetet követő héten érkezik Veszprémbe, itt számos kiadó mindkét rendezvényen részt tud venni. A Művészetek Háza számára az esemény egyfajta nyitánya a nyári kulturális szezonnak. Az ünnepi könyvhéttel indul a veszprémi nyár, amelyet aztán fesztiválok és kulturális programok sora követ egészen augusztus végéig. Érdemes utána olvasni a hírbalaton.hu-n. Itt a Rádió 1-en pedig megyünk tovább, a Sához szaljon a Love Tonight!

0: Rádió 1 Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron! Vadonatúj csúszdák! Még több adrenalin vár a sárvári fürdőben! sárvárfürdő.hu
3: Gyere el a Hufbauáruház Piddl napok partiára! 5 próbaverseny, IASZ bemutató, Ricsi bácsi játszóháza, póni lovaglás, Veszprémi tornaklub, néptánc bemutató és sok-sok érdekesség! A programok és a belépés ingyenes! Június 13. szombat 10-től 16 óráig! Veszprém, Tartu utca 1! Részletek habarkacsaruház.hu.
1: Reklámot hallottak. Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket

Balatoni Rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Holnap is hasonló időjárásunk lesz a Balaton környékén, mint a mai napon. A hajnali érték 9 és 16 fok között alakul, napközben pedig bőven 25 fok feletti értéket mérünk majd hétfőn és kedden is. Ezt ígérik a szakemberek. Szerdától jöhet majd egy hidegfront jelentősebb mennyiségű csapalékkal és jó pár fokos lehűléssel, ismét 20 fok környékére zuhanunk vissza. Hát majd meglátjuk. Azt tuti, hogy itt a folytatásban Kálló érkezik. Szól már is a Turn of the Lights.

Ez a Balatoni Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Elköszönök mindenkitől, nem sokára délután 2 óra, a terepet pedig Kis Mártinak adom át így vasárnap, úgyhogy tartsanak vele délután 2 után is itt a Balatoni Rádió 1-en. Én mindenkinek nagyon-nagyon szép napot kívánok, jó időtöltést, jó zenehallgatást csak is az igazi mai slágerekkel, és persze, ha dolgozni kell vasárnap is, akkor jó munkát. A mikrofonnál egyébként Hársfai Istvánt hallották, holnap délben újra találkozunk, most pedig az amerikai énekesnő Taylor Swift jön, ez már is a Fate of Ophelia.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Rita Ora a legnagyobb slágereivel érkezik ezen a nyáron a Budapest Parkba, hogy koncertjével felpesdítse a pesti éjszakát július 29-én. Legyél ott te is az énekesnő első önálló showján. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
2: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
3: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig az 500 g-os magyar fürtös koktél paradicsom csomagja csak 489 forint, a nektarin kilója pedig csak 999 forint. Lidl, igazán megéri.
0: Reklámot hallottak.
4: Rádió 1 Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

Rádió 1, csak igazi mai sláger, mely 4,5 perccel járunk 2 óra után. A mikrofonnál Kismerti, és ebben az órában olyan sztárokat hozok, mint Lady Gaga, Avicii, vagy épp a Maroon 5, és jött egy üzenet Málnától, hello, a lebegő falu Aquamanjének Bélának üzenem, megy szépen a szörf? Hát aki a lebegő falu Aquamanje, ráadásul Béla, biztos vagyok benne, hogy rettentő profi. David Guetta folytatásban, ez a War Republic-kal közös bombadal, az I Don't Wanna Wait. Let's make

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy most a férfi Dresdából, aki meghódította a világ diszkóit és slágerlistáit, Purple Disco Machine. Nagyon jól áll neki a kamionos bajusz és a lila a susogós melegítő, ezzel együtt tudott világsztár lenni. Ez óriási dolog, hát a zenéje az nagyon-nagyon különleges, mert visszahozta az italo diszkó korszak hangulatot, és nagyon nagy dolog, hogy idén először lesz rezidenciája Ibizán, egy ottani, hát legendás klubban, azt hiszem talán az egyik legismertebb ibizai klub, júliustól októberig csütörtökönként ő lesz majd ott a porondmester. Ezt a dalt pedig már a szívünkbe zártuk, Purple Disco Machine, Sophie and the Giants, és az In the Dark.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió 1 Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: can move down really easily.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: hol vagyok. Egyszerűen nem is tudok szerintem nélkületek élni. Nálatok mindig vannak új slágerek, ami először lehet, hogy nem tetszik, nem megy bele a fülembe, de aztán hallgatom, és azt mondom, hogy ez nagyon jó, fantasztikus.
1: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió 1.

Rádió 1 csak igazi mai sláger, mert Mr. Probs és a Waves Robin Schulz remixében szólt, Roli pedig írt nekem közlekedési infót, M3-as Budapest felé a Hort előtt kiépített terelésben a 67-es kilométernél műszaki hibás jármű. Köszönöm szépen!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Srácok, engem nem zavar a cash. Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
1: Jövő héten indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel három focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
0: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen, és nyerjen 100 000 forintot a Vegas.hu felajánlásával. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Rita Ora legnagyobb slágereivel érkezik ezen a nyáron a Budapest Parkba, hogy koncertjével felpesdítse a pesti éjszakát július 29-én. Legyél ott te is az énekesnő első önálló showján. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
3: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
4: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig az 500 g-os magyar fürtös koktél paradicsom csomagja csak 489 forint, a nektarin kilója pedig csak 999 forint. Lidl, igazán megéri.
0: Reklámot hallottak.
1: Rádió 1 Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy. Indul a slágerlista. Ez a Rádió egy top 50 Györke Attilával. Csak igazi mai sláger megy. Rádió egy. Az 50.

0: Jackson és Jacksonitól 47. Martin Garrix Jax, Told You So. Negyvenhatodik, Alok, Eva Max, Car Keys.
1: Rádió egy top 50. A 45.
0: A Training Season, a friss feleségtől, Dua Lipától a rádió.

0: rise with you.
1: Itt a Rádió Egyen, ez a Top 50, csak igazi mai slágermeccs, például a 43. helyen Lady Gaga, Bruno Mars és a Die With A Smile. A 42. lett Topic, Fastboy és a Forget You.
2: Rádió egy Top 50, a 41.
1: A Single Soon, attól a Selena Gomez-től, aki a külföldi bulvár szerint az elmúlt évek legnagyobb átalakulásán ment keresztül. Hát az, hogy a sztárok hajszínt, friszkót váltanak, az már el sem éri szerintem az emberek inger küszöbét annyira mindennapos jelenség, de Selena Gomez most tényleg nagyot húzott, részvörös hajszín, csak mondom, az énekesnő most először látható vörös hajjal, egy pár nappal ezelőtti Insta posztjában szépen meg is nézhető, és a rajongók azt találgatják éppen, hogy ideiglenes-e ez a váltás, vagy most egy darabig ez a style marad. Selena Gomez, Single Soon, a héten a 41.

kis funky house dalt rakott össze Olaszországban, egy az egyben nyár feeling, barátunk 29 éves, de már 10 éve játsszák a dalait Európában és Amerikában is a lemezlovasok. A Bambolé ezen a héten a 38.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Rádió 1 Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Csak igazi mai slágermeccs. A Top 50 szól, Katy Perryt Teddy Swims követi. A Lose Control, a 35.
1: Rádió egy Top 50, a 34.
0: A Hug Yourself egy tehetséges német énekesráctól, Kamráttól, aki egyrészt imádja Magyarországot, ezt sokszor elmondta már nekünk az interjúkban. Ráadásul azt is érdemes róla tudni, hogy nem csupán énekes, dalszerző és producer is. Gitáron, zongorán, dobon játszik, nagyon sok dalát maga írja és készíti is el. Ez az egyik kedvence a jelenben. Kamrát következik, és a Hug Yourself, ami a 34.

0: és után 31. lett Purple Disco Machine, How's This és A Beat of Your Heart.
1: Rádió egy top 50, a 30.
0: Az Opel Light, Taylor Swift következik, az pedig nem tudom, hogy mindenki tudja, mi az a születési kő, vagy születéskő. Egy olyan drága kő vagy ásvány, ami az év egyes hónapjaihoz, a csillagjegyekhez, vagy a numerológiai születési számokhoz kapcsolódik. A hagyomány szerint ezek a kövek szerencsét hoznak, védelmet nyújtanak, támogatják a viselőjüket. Na hát mondok egy példát, Taylor Swift párja, Travis Kelce, október 5-én született, tehát az ő születésköve az opál. Ennek az új Taylor Swift dalnak a címe Opal Light. És nem egy véletlenről van szó természetesen, mert valóban az ő kettejük kapcsolatáról szól ez a dal. És Taylor Swift a

Rádió 1-en, a Top 50 szól, csak igazi mai sláger megy. Joel Corry dalát a 29. helyen hallgattuk meg nemrég,

imént szólt Lárótól a Lárori a 27. helyen Jennifer Lopezzel és David Gettával folytatom. Következik az a dal, ami a DJ producer Getta szerint direkt olyan, hogy a közönség úgy érezze, mintha a 2010-es évekbe csöppentek volna vissza. Akkor volt ugye az EDM aranykora, és hát gyakorlatilag Getta állt minden rádiós popdance sláger mögött. Kevesen tudják, hogy ez a két sztár már akkor 2011-ben dolgozott egy dalon, soha nem jelent meg valamiért. Úgyhogy ebben a zenében az akkori elfelejtett kollaboráció szó szerint este töltött. Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight, 26.

0: Night 25. Matt Sassari, Hugel Sonic és az It Feels So Good. A Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy, a következő zenei órában is, és már a legszebb helyezések érkeznek. 24. lett a Shaws, Felix Jan és a Walk With Me. Ezzel indítok mindjárt.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Végre itt a nyár! Élvezd ki a Jusskel, és frissítsd fel izgalmas bútor és kiegészítőink széles választékával a kertedet, teraszodat, erkélyedet vagy más olyan szabad teret, ahol a legjobban élvezed a nyarat. Jussk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
1: Rita Ora a legnagyobb slágereivel érkezik ezen a nyáron a Budapest Parkba, hogy koncertjével felpesdítse a pesti éjszakát július 29-én. Legyél ott te is az énekesnő első önálló showján. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n. Reklámot hallottak.
4: Rádió egy Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
5: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron! Vadonatúj csúszdák! Még több adrenalin vár a sárvári fürdőben! sárvárfürdő.hu.
4: Magyarország legfranciább DJ-je Cookie! Hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió egy hallgatói!
6: Alfa Echo Bravo! Landing, s'il vous plaît!
1: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.
6: Ahol!

0: ide kapcsolni, lassan indulunk.
1: A Rádió Egy már mindenhol veled van. Töltsd le a Rádió Egy vadi új mobil applikációját, csekkold az új Rádió Egy weboldalt, és hallgasd Balázsékat élőben. Élőben. Vagy hallgasd vissza kedvenc reggeli műsorod korábbi adásait. Korábbi adásait. Hallgasd az igazi mai slágereket. Bárhol, bármikor. Nézd Magyarország legjobb lemezlovasait élőben. Vagy hallgasd vissza kedvenc DJ-t heti mixeit. Legyél aprakész. Irány az új Rádió Egy.hu.
2: Kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a Rádió Egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió Egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió Egyet. Köszönjük!
0: Köszönjük!
3: Reklámot hallottak.
4: Villámhírek egy percben a Rádió Egyen.
5: Hírek röviden, köszöntöm Önöket, én Sós Kata vagyok. Veszprém ad otthont a 2027-es tájékozódási futóvilágbajnokságnak. A világ egyik legrangosabb tájfutó eseményét augusztus 9 és 14 között rendezik meg, Magyarországon már harmadik alkalommal. Éjszaka dolgoznak a vasúti pályán Balatonfüreden. Előre ütemezett beavatkozásokat végeznek a szakemberek június 10-én és 11-én, tájékoztat a MÁV csoport. A munkálatok az Észak-Balatoni vonalat érinti. Aranyérméket találtak a régészek az érseki palota pincéjében végzett feltárásoknál. A szakemberek még a felújítási munkálatokat megelőző kutatások alatt lelték fel azt a 105 darabos gyűjteményt, amit feltételezhetően a II. Világháborút megelőzően rejthetett el valaki a föld alatti helyiségben. A napsütésé lesz a főszerep vasárnap 25 és 30 fok közötti hőmérsékleti értékekkel.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
3: Rádió
1: Egy! Indul a slágerlista. Ez a Rádió Egy Top 50 Györke Attilával. Csak igazi, mai sláger megy.
3: Rádió Egy!
1: A 24.

Itt a Rádió 1. Ez a Top 50, csak igazi mai sláger megy. Szuper hétvégét, Gyerke Attila a stúdióban. A slágerlista legszebb helyezései érkeznek. A 22. helyen például Ray és a Where is my husband. Ray mögött egy nagyon érdekes karrier áll. 2014-et írtunk, amikor 17 évesen csupán 4 albumos szerződést írt alá egy kiadónál. Akkor figyeltek fel rá, amikor kiadta élete első EP-jét, de 2014 és 2021 között egy albuma sem jelenhetett meg, mert a kiadó úgy döntött. Ő viszont dolgozott, írt dalokat Beyoncé-nak, Charlie XCX-nek, vokálozott David Guetta-nak, Jack Jones-nak, Joe Cory-nak, Regard-nak, Jonas Blue-nak, Martin Solveig-nek, sorra jöttek ki a dance dalai, a kiadója nem támogatta, hogy a saját neve alatt albumot hozzon ki. Drogokhoz, alkoholhoz menekült emiatt, aztán 2021-ben megnyomta a nagy vörös gombot, megrázta magát, helyre tette a magánéletét, elhagyta a kiadóját, és 2023-ra 9 hosszú-hosszú év után megjelentette élete első albumát, amit aztán szanaszét díjaztak. Idén érkezett a második korong, és erről az év egyik legkedveltebb dala lett a streamingen, a Where is my husband? Ez a 22.

Ez a Rádió 1, ez a Top 50, hétvégén is csak igazi mai sláger megy. Teddy Swims és a The Door a 21. helyen szólt nemrég. David Guettától a OneRepublic-tól az I Don't Wanna Wait a 20. A 19. lett a Fastboy és a Good Life.

0: Eyes a 18. helyen. Na folytassuk Joel Corey-val és a Galantis-szal. A mai napig nagyon büszke arra Joel Corey, hogy anno egy dalával rekordot dönthetett a Shazamon. A Sorry című dala egy nap alatt körülbelül 41 ezer keresést ért el. Ez kiugró rekordnak számított akkoriban a Shazamon. 2019-ről beszélünk, ugye? Tetszett az embereknek a zene, és mindenki arra volt kíváncsi, hogy ki készítette. Na hát most nem kell sázamozni, mert mondok én mindent. Joel Corey, Galantis, Stay a Little Longer. Ezen a héten a 17.
1: Hi, I'm Joel Corey, and you're listening to Radio 1.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
2: Végre itt a nyár! Élvezd ki a Jüsszkel, és frissítsd fel izgalmas bútor és kiegészítőink széles választékával a kertedet, teraszodat, erkélyedet vagy más olyan szabad teret, ahol a legjobban élvezed a nyarat. Jüssz! Scandinavian Sleeping and Living.
3: A Toyota bemutatja egy év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát bZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon, június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
0: Reklámot hallottak.
4: Rádió 1 Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

itt a Rádió 1-en, ez a Top 50. A Top 10-ben járunk már, ugye, és ami most következik, a New Religion. BB Rexha és a Fét lesz a folytatásban. Az egyik legelső dalával BB Rexha Amerikában még a country listát is vezette, úgyhogy a dance, valamint a pop listák mellett, vagy előtt egy ilyen elismerést is begyűjthetett az énekesnő, dalszerzőként pedig rengeteg sztárnak készített dalt. BB Rexha, akitől már hetedik a nagy favoritunk, a Fét lesz a közös New Religion.

kedvenceivel, ez a Top 50 2026-23. Hétvégéjén mutatom a nyár első hetének legkedveltebb rádiós dalait. 10. az olasz DJ producer Hypeton és az Out of My Head.

Nyolcadik Accent, Sera, Misha Miller és Don't Leave. BB Rexha és a Faithless, New Religion, a hetedik. Siri remixében Ed Sheeran kamerája, a hatodik. Ötödik lett Loi és a Get Lucky. Lecsúszott a dobogóra a Purple Disco Machine és a Hurts, valamint a

0: Rádió egy top 50. Az első.
1: A Sugar Daddy. Elvehetetlen tőle az első hely. A nyár slágere Tóth Abigaillel és Accenttel még mindig ezen a pozíción, úgyhogy meg is hallgatjuk. A teljes top 50 átböngészhető a weboldalunkon a radio1.hu-n, friss lista pedig pont egy hét múlva itt a Rádió 1-en. Hölgyeim és uraim, első Accent, Tóth

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Srácok, engem nem zavar a cash? Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
1: Jövő héten indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel három focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
0: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen, és nyerjen 100 000 forintot a Vegas.hu felajánlásával. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Fantasztikus ajánlatokkal kezdődik a vásárai üsznél. Most 40-70%-os kedvezményt kínálunk számos matracra, akár 50% kedvezményt számos kerti székre és asztalra, és 30-60% kedvezményt számos paplanra és párnára. Vásárolj most a legközelebbi üszkáruházban vagy online a jusk.hu-n. Jusk.
3: Scandinavian Sleeping and Living.
4: A Toyota bemutatja 1 év 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 000 000 kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
5: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig az 500 g-os magyar fürtös koktélparadicsom csomagja csak 489 forint, a nektarin kilója pedig csak 999 forint. Lidl, igazán megéri.
0: Reklámot hallottak.
1: Rádió 1 Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
6: Számít az ár, de a családnak is a kényelem? Akkor az MG ZS autó a te választásod. Az MG Császárnál Veszprémben most 7.499.000 forinttól a tiéd lehet. Látogass el a Mártirok útja 7-es szám alá és vidd haza új autódat. A tájékoztatás nem teljes körű, részletekért iránykereskedésünk vagy az mgcsászár.hu weboldal.
7: Álom otthon elérhető áron. Riba Italia Kft. Olasz csempék és járólapok széles választékban. RibaItaliaKft.hu a szakértelem otthona.
8: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron! Vadonatúj csúszdák, még több adrenalin vár a sárvári fürdőben. sárvárfürdő.hu.
1: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
9: Velence átfutás, mint az átevezés, Balaton átevezés, átfutás, vagy. Körbefutás, keresztbefutás, kicsik keresztbefuthatják, nagyok kerülik, igen. Azzal is megvagyunk.
10: Kertmozi?
9: Kertmozi, tökéletes ötlet. Nagyon jó. Nagyon-nagyon jó.
10: Marcel írta, mert hogy nincsenek más most szúnyogok sem. Ugye, mert hogy nincs
11: igen, nem csíp a szúnyog.
9: Kérdezni, mennyi a tómeder beépíthetősége? Jelenő fonyódról érdeklődik már. Sivatagi túravezetés, illetve türelmi zóna.
10: Airport Velence.
9: Airport Velence, tökéletes ötlet egyébként. Igen, igen. Megjött a legjobb gyerekek. Messze, ezt én már ma kiraknám a táblákat. 1500 forint per óra, tófenék sétány. A velencei tótáblát le fogják cserélni? Raknak egy kérdőjelet a végére?
11: Hát valaha itt
10: vagy a rég.
1: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük!
11: Köszönjük!
0: Rádió 1! Reklámot hallottak.
1: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
12: Hírek röviden, köszöntöm Önöket, én Sós Kata vagyok. A kortárs tánc pillanatnyi gesztusait, az emberi jelenlét finom rezdüléseit mutatják be Gáspár Gábor képei. A Fotoriporter 20-as évek című tárlata a Dubnicai palotában nyílt meg. A fotós a kezdetektől 1998 óta fényképezi a Veszprémi Kortárs Tánc Fesztivál előadásait. Górcső alatt a MOHU működése, több környezetvédelmi intézkedésről döntött a kormány, ezt jelentették be a kormányszóvivők. A tervek szerint a kabinet felülvizsgálja a jelenlegi hulladékgazdálkodási rendszert. Lakossági tiltakozást váltott ki egy Siófok Sóstóra tervezett 550 lakásos ingatlan fejlesztés. A Balatoni út és az Esze Tamás utca közötti mintegy 7 hektáros erdős területen történő beruházás ellen online petíció indult. A napsütésé lesz a főszerep vasárnap 25 és 30 fok közötti hőmérsékleti értékekkel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
13: És most!
0: Rádió
13: Indul a Cookie Weekend. Benne az After Party Show Cookie-val. Csak

vám nagyon figyelj! Hallod ezt? Ez egy reggénéli fortadó zene. Aha, Promisius. De 2026-ban ez itt szólna rám, Lucas és Frank együtt csinálták ezt a kis remix. És el kell mondjam, isten jó sikerült. És van egy jó hírem, 15 percig nem beszélek, csak mixelek. Ez jó nektek? Jó!

Ez itt a Rádió 1, csak igazi ma is legjámegyő volt Dua Lipa és Physical jó kis remixben, ugye? Na, 17 óra múlt, 42 perce nem sokara, egy pár másodperc múlva, igen. Ez azt jelenti, hogy még egy pár percen keresztül mixelek nektek az igazi ma is legereket, de 18 óra-től 20 óraig rajtatok múlik, hogy melyik dalt fogunk hallgatni itt a Rádió 1-en, mert igen, élő kívánság műsor, de előtte érkezik a legújabb David Guetta, nagyon szeretem. Az egyik legújabb David Guetta, mert sok újdonság van tőle. Just the way you are, ez a szám címe. Nagyon jó ez a kis muzsika. David Guetta 58 éves lesz hamarosan, és nem akar hallgatni, mert imádja, mit csinál. Mondjuk szerint

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió 1 Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Balaton, napsütés, szabdeszka és te! Június 13-án Balatonberényben vár a Balaton Szab Fesztivál. Legyél kezdő vagy profi, itt a helye! Részletek a Facebookon!
3: Gyere el a Hufbau Áruház Piddl napok partiára! 5 próbaverseny, IASZ bemutató, Ricsi bácsi játszóháza, Póni lovaglás, Veszprémi tornaklub, néptánc bemutató és sok-sok érdekesség. A programok és a belépés ingyenes. Június 13 szombat 10-től 16 óráig. Veszprém, Tartu utca 1. Részletek habarkacsaruhaz.hu.
4: Válts a jövőre az Autolexusnál. Omoda és Gyéko modellek most rendkívüli készletakcióban már 9 millió 490 ezer forinttól, akár 1,99%-os THM finanszírozással érhetők el. Benzines, hibrid és elektromos modellek modern dizájnnal, gazdag alapfelszereltséggel és 7 év gyári garanciával, kivételes ajánlatokkal a készlet erejéig. A hirdetés nem minősül teljes körű tájékoztatásnak. A részletekért látogass el az Autolexus márka kereskedésbe, az Omoda Autolexus vagy a gyekoautolexus.hu oldalra.
1: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
5: Velence átfutás, mint az átevezés, Balaton átevezés, átfutás, körbefutás, keresztbefutás, kicsi keresztbefuthatják, nagyok kerülik, igen, azzal is megvagyunk.
6: Kertmozi?
5: Kertmozi, tökéletes ötlet. Nagyon jó. Nagyon-nagyon jó.
6: Marcel írta, mert hogy nincsenek más most szúnyogok sem. Ugye, mert hogy nincs.
7: Igen, nem csíp a szúnyog.
5: Kérdezni, mennyi a tómeder beépíthetősége? Egyenlő fonyódról érteklődik már. Sivatagi túravezetés, illetve türelmi zóna.
6: Airport Velence.
5: Airport Velence, tökéletes ötlet egyébként. Igen, igen. Megjött a legeslegjobb gyerekek. Messze ezt én már ma kiraknám a táblákat. 1500 forint per óra tófenék sétány. A velencei tótáblát le fogják cserélni? Raknak egy kérdőjelet a végére?
7: Hát valaha így.
6: Vagy rég.
1: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
0: Reklámot hallottak.
1: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
8: Hírek röviden, köszöntöm Önöket, én Sós Kata vagyok. Veszprém ad otthont a 2027-es tájékozódási futóvilágbajnokságnak. A világ egyik legrangosabb tájfutó eseményét augusztus 9 és 14 között rendezik meg, Magyarországon már harmadik alkalommal. Éjszaka dolgoznak a vasúti pályán Balatonfüreden. Előre ütemezett beavatkozásokat végeznek a szakemberek június 10-én és 11-én, tájékoztat a MÁV csoport. A munkálatok az Észak-Balatoni vonalat érintik. Aranyérméket találtak a régészek az érseki palota pincéjében végzett feltárásoknál. A szakemberek még a felújítási munkálatokat megelőző kutatások alatt lelték fel azt a 105 darabos gyűjteményt, amit feltételezhetően a II. Világháborút megelőzően rejthetett el valaki a föld alatti helyiségben. A napsütésé lesz a főszerep vasárnap 25 és 30 fok közötti hőmérsékleti értékekkel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió 1!
1: Indul a Rádió 1 kívánságműsor Kukival és az

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, lányok, fiúk, kellemes vasárnap estét, a van a túlsóvégén a mai első telefonaló, szia!
2: Ó, micsoda megtiszteltetés, jó reggelt kínálok, Viktor vagyok, de?
1: Figyelj, a jó reggel, 10 óra múlt egy pár perccel, nem baj?
2: Hát a többieknek, de én most keltem.
1: Valakinek jól megy? Ugye? Ugye?
2: Csodálatos éjszaka volt, most iszom a reggeli kávét.
1: Na jó, van oké, egy kis croissant, baguette, vagy nem? Nincsen?
2: Igen, meg mosás.
1: Jó, oké, rendben, szuper.
2: Házi munka.
1: Jó, hát az kell. Na, keltetelem az isteni Ed Sheeran az izám, kinek szeretnéd küldeni? Parancsolj!
2: Mindenkinek, aki jól érzte magát az előző éjszaka, jól bulizott és most kezd ébredezni. Holnap meg kezdődik a nagy hajtás.
1: Jó, oké.
2: Nekünk, mindannyiunknak.
1: Mindenki, jó, oké.
2: Mindegykinek.
1: Rendben, uram, akkor jó kevészást kívánok neked, és köszönöm szépen a telefonáltál, jó?
2: Én is köszönöm, sziasztok.
1: Ciao, Ed Sheeran, azizám. Most hallani fogunk őt, a világ sztár itt a Rádió Egyen, az biztos.
0: Kuki forradalmasítja a Rádió Egy hétvégét. Kuki Weekend Show a Rádió Egyen.

0: Show a Rádió Egyen.
1: A vonal túlsó végén egy hűséges telefonálunk, Monsieur Gizmo, szia!
2: Hello, Kuki, Gizmo vagyok.
1: Mi újság, hogy vagy?
2: Jól vagyok, már ma pihentem, tegnap összeszedtem a Mónikát megint magamnak.
1: Igen?
2: Egy hölgyet.
1: Igen?
2: És elég jó a kapcsolatunk.
1: Na, jó van, szóval csajoztál tegnap magyarul, ugye? Jó van, oké, égeségedre. Mit szeretnék jelni tőlem?
2: Egy kájgót.
1: Kájgót. Megkapod, kinek szeretnéd küldeni, vagy kitalálom, Mónikának.
2: Szabó Mónikának, igen, neked.
1: Köszi.
2: Családodnak.
1: Köszönöm.
2: Aki, és akkor szeretném.
1: Oké.
2: Meg persze, még egy haveromnak, Tamás Cikorának.
1: Oké. Rendben, köszönöm szépen a telefonáltál, és kívánok neked egy szuper kereményes estét, jó?
2: Szia, Kuki!
1: Ciao, ciao, szia, viszont kaptam egy esemény, ami sajnos nem tudok teljesíteni. Szia, Kuki, szeretném kenni a Jax Jones, Martin Solveig, Medicine Beer, All Day and Night dalt. Fú, ez most nincs nálam, ne aragud rám, de legalább az üzenet elolvastam, jó? Érkezik nálunk a Kaigo és One Republic elégült, a szám címe Chasing Paradise.
0: Kuki Weekend Show a Rádió Egyen.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai slágerek.

0: Show a Rádió Egyen.
1: A vonal túlsó végén egy hölgy, szia, hogy hívnak téged?
2: Krisztina vagyok, lányom meg Jennifer.
1: Az jó, lányod Jennifer, Kriszti. És Kriszti, honnan telefonálsz, melyik városból?
2: Budapest, hát Csömörről, a faluból.
1: Faluból? Csömör?
2: A Csömör, aha, ott élet, igen.
1: Ez neked falu?
2: Csömör az falu.
1: Ó, azért szép.
2: Nagy község, akkor úgy mondom.
1: Jó, kisváros, mondanám én is. Ráadásul ott van Budapest határ, nem? Ez ott vagytok
2: igen,
1: minden.
2: Igen, jó, igen, igen.
1: Na, kértel tőle menni újabb Reagan Lilit. Mondd meg, kinek szeretnéd küldeni?
2: A lányomnak szeretnék küldeni az unokám Emily és Erik.
1: Oké, rendben. Üzenet lenne, mert nincs üzenet.
2: Emily, mit üzensz anyának? Nagyon szereti az anyukáját.
1: Cuki, cuki. Rendben, köszönöm szépen a telefonáltal, és kellemes estét kívánok nektek, jó?
2: Neked is viszont, és köszönjük szépen. Szia,
1: én
2: szia.
1: Köszönöm, ciao, ciao. Jó, érkezik elég újabb Reagan Lili nálunk, a szám címe Hilmi.
3: Sziasztok! Reagan Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom a Hilmi. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió Egyen.
0: Ez a Rádió.

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: A vonal túlsó végén újabb kedves telefonaló. Hello, szia! Hogy hívnak téged?
2: Szia, Kuki! Beki vagyok, és a családomnak szeretném kérni a következő számot.
1: Jó, és szabad tudni, kinek szeretnéd különni, minden az üzenet?
2: Igen, a családomnak, hogy nagyon-nagyon szeretem őket.
1: Ez mit jelent a családod? Kicsit mesélj, kik vannak ott, vagy kivel vagy?
2: 7 éves fiam, 5 éves fiam, 2,5 éves kislányom és a drága férjem.
1: Szóval figyelj, nagyon okos vagyok, 3 gyereked van, plusz egy férje, ugye?
2: Így van.
1: Á, de okos vagyok, jó
2: igazi
1: van.
2: Igazi nagy család.
1: Ja, az a jó, az a jó. Sok-sok boldogságot kívánunk nektek, és köszönöm szépen, hogy hívtál engem, jó?
2: Jaj, köszönöm szépen, sziasztok!
1: Ciao, ciao, szia, szia! Tényleg nagy család, az a jó! Ari érkezik nálunk, Matsa Sari, Juzsel és Sonika Legüt, a szem címe It Feels So Good, itt a rádió, hogy jön, ahol csak igazi ma is lágér megy!

0: Kívánc Show a Rádió Egyen.
1: Még egy órán keresztül élő kívánság műsor nálunk, lehet még telefonál is, sőt, szabad a vonalunk, most szólok, szabad. A 0620-311-111-re, nem sokára újra zenélünk egyet, érkezik Ed Sheeran, Camera, ez egy Cyril Remix.
2: I don't need a camera to capture this moment.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Srácok, engem nem zavar a cash. Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
0: Jövő héten indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel három focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
3: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen, és nyerjen 100 000 forintot a Vegas.hu felajánlásával. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
5: Budapestre érkezik a Mercedes-Benz Art Collection. Május 28-ától a Merlin Színházban ingyenesen fedezheted fel a Powerlines kiállítást, ahol a művészet, az energia és a mobilitás találkozik. Ez nem egy klasszikus autós kiállítás. Ez egy külön világ, amit látni kell. Lépj be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest élményébe. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
6: Végre itt a nyár! Élvezd ki a Jusszkel, és frissítsd fel izgalmas bútor és kiegészítőink széles választékával a kertedet, teraszodat, erkélyedet vagy más olyan szabad teret, ahol a legjobban élvezed a nyarat. Jussz, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Reklámot hallottak.
0: Rádió egy Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
7: Bakonykötőelem. Csavar, szeg, pulhab, szerszám. Amire szükséged van, nálunk kedvező áron megkapod. Bakonykötőelem.hu. Megnézted már?
8: Balaton, napsütés, szabdeszka. És te! Június 13-án Balatonberényben vár a Balaton Szab Fesztivál. Legyél kezdő vagy profi, itt a helye. Részletek a Facebookon.
9: Álom otthon elérhető áron. Riba Italia Kft. Olasz csempék és járólapok széles választékban. RibaItaliaKft.hu. A szakértelem otthona.
0: A Rádió egy már mindenhol veled van. Töltsd le a Rádió egy vadi új mobil applikációját. Csekkold az új Rádió egy weboldalt, és hallgasd Balázsékat élőben. Élőben. Vagy hallgasd vissza kedvenc reggeli műsorod korábbi adásait. Korábbi adásait. Hallgasd az igazi mai slágereket. Bárhol, bármikor. Nézd Magyarország legjobb lemezlovasait élőben. Vagy hallgasd vissza kedvenc DJ-t heti mixeit. Legyél aprakész. Irány az új Rádió egy.hu.
3: Reklámot hallottak.
0: Villámhírek egy percben a Rádió Egyen.
10: Hírek röviden, köszöntöm Önöket, én Sós Kata vagyok. A kortárs tánc pillanatnyi gesztusait, az emberi jelenlét finom rezdüléseit mutatják be Gáspár Gábor képei. A Fotoriporter 20-as évek című tárlata a Dubnicai palotában nyílt meg. A fotós a kezdetektől 1998 óta fényképezi a Veszprémi Kortárs Tánc Fesztivál előadásait. Górcső alatt a MOHU működése, több környezetvédelmi intézkedésről döntött a kormány, ezt jelentették be a kormány szóvivők. A tervek szerint a kabinet felülvizsgálja a jelenlegi hulladékgazdálkodási rendszert. Lakossági tiltakozást váltott ki egy Siófok Sóstóra tervezett 550 lakásos ingatlan fejlesztés. A Balatoni út és az Esze Tamás utca közötti mintegy 7 hektáros erdős területen történő beruházás ellen online petíció indult. A napsütésé lesz a főszerep vasárnap 25 és 30 fok közötti hőmérsékleti értékekkel.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
3: Rádió
0: egy. Folytatódik a Rádió egy kívánság műsor Kukival és az igazi mai slágerekkel.

0: Morning Show a Rádió 1-en.
1: A vonal túlsó végén Viki, szervusz Viki, hogy vagy?
2: Elég jól.
1: Hát jó, kicsit szomorú a hangod, Viki.
2: Nem vagyok szomorú.
1: Ah, jó van, oké. Pihented, magyarul tegnap bulisztád?
2: Nem, inkább pihengettem.
1: Pihengetted, jó van, oké. Kérted tőlem az új mecke Viktória, ugye?
2: Igen.
1: Na, kinek szeretné különni Viki?
2: Anyunak meg magamnak.
1: Anyunak és magának. Ketten laktok?
2: Nem, csak most kettőnek.
1: Ja, most keltetek ketten.
2: Nem, kettőnknek szeretném csak kérni most.
1: Ja, értem, értem. De ez volt a kérdésem, hogy te laksz anyukádál?
2: Igen, együtt lakunk.
1: Jó van, oké, rendben. Akkor kellemes estét kívánok nektek. Jó étvágyat.
2: Köszönjük.
1: És pörögjél egyet, jó Vikikém?
2: Köszi.
1: Ciao, szia. Na, sokan kenek csak most, ez jó. Érkezik elég ugyan Mecke Viktória, Nagy Bogival együtt, és Miss Mudal is, a szám címe Éden. Friss újdonság itt a Rádió 1-en.
0: Kuki forradalmasítja a Rádió 1 hétvégét. Kuki Weekend Show a Rádió 1-en.

0: igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: Holnap is iskola van, ugye?
1: Igen.
0: Még két hét elül tudom, utána a szabadságit. Nyári szünet.
1: Igen.
0: Mész valahol nyaralni?
1: Igen, Görögországba.
0: Görögország, majd. Jó, oké. Jó, az jó lesz. Nem fogsz fazni, ez biztos. Rendben, no. Köszönöm szépen a telefonát el, és én kívánok neked egy szuper kellemes estét, jó?
1: Köszönöm, viszont.
0: Köszi, ciao. Pörögünk egy nagyot lennök, fülkérkezik elég újjába. Alex Kenji nálunk, imádunk, a szancíme Bambolé.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Valaki kérte Liam Hurts és Purple Disco Machine, a szám címe kicsit furcsa, de elmondom, Wonderful Life 25. De ki az a ki? Halló, halló!
2: Halló, szia, Dávid vagyok, Martonvásárról.
1: Mi újság, Dávid?
2: Kérlek szépen, ma egy nagyon jó napunk volt, mert Martonvásáron elvesztek egy lány foci kupát, a Kriston Attila korábbi válogatott radi focista.
1: Igen?
2: 13-15 éves lányoknak szervezte, és mellette volt vízi foci, meg darts foci, meg minden, úgyhogy a fiaim azok el voltak.
1: Az jó!
2: Igen, és most jöttünk éppen haza, mert nemrég játszott a 2006-os Martonvásári bajnokcsapat, amelyik feljutott az NB3-ba, színész válogatotta, és mellette a Martonvásári öregfiúk, a Százhalombattai öregfiúkkal, úgyhogy már egész nap ilyen foci hangulatban volt.
1: Á, mondjuk, igen, pont ezt akartam mondani, hogy 4 nap múlva kezdődik a VB.
2: Na jó, de a VB-n nincs olyan szín, mint itt a 60 évesek fociában.
1: Jó. És figyelj, jön ez a bizonyos kérdés, hogy kinek fog szurkolni a VB-n?
2: A világbajnokság egyértelmű, hogy a németeknek.
1: A németeknek? Ach, das ist gut.
2: Németeknek, de azért nehéz dolguk lesz már. Nem olyan a német foci, mint régen.
1: De ott lesznek a franciák, csak szólok, jó?
2: Na jó, nekik is egy pici szurkolom.
1: Na, akkor kinek szeretnék külni ezt a jó kis zenét? Mondd meg!
2: Hát figyelj, küldeném Kriston Attilának, hogy ilyen jó kis tornát szervezett a mai nap is, ilyen nagyon jó gyerek foci programokat intézett, és ezért nagyon jó napot csinált ide nekünk.
1: Jó, oké. Rendben, örülök, hogy hívtál engem, örülök, hogy jól érezted magad, vigyázz magadra, és kellemes hetet kívánok neked, jó?
2: Neked is nagyon jó hetet.
1: Köszönöm, ciao, ciao, szia, szia.
2: Ciao, szia, szia.
1: Érkezik a kanalunk Hurts, Pepper Disco Machine együtt, aztán címe még egyszer elmondom, Wonderful Life 25.
0: Kuki forradalmasítja a rádió egy hétvégét. Kuki Weekend Show a Rádió Egyen.

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Itt van a mai utolsó telefonaló, az új generáció. Szia, hogy hívnak téged?
2: Kontra János.
1: Jánosról értettem, János?
2: Igen.
1: Jó van, János, két ötelem, elég új a Bibi Rexa, ami isteni, kinek szeretnéd küldeni, parancsolj?
2: Anyukámnak.
1: Anyukának, és mit szeretnél neki üzenni?
2: Nagyon szeretlek.
1: Oké, rendben, köszönöm szépen a telefonatát, és én kívánok neked egy szuper kellemes estét, jó? Ciao, ciao! Szia-szia! Érkezik az isteni Bibi Rexa, de előtte egy gyors SMS, amit kaptam, igen, elolvasok, próbálom hibatlanul. Szia Kuki, keretek egy jó kis pörgös számot Kuki Modra, Ipóságra, Felvidékre, Bohus Tomi és csapata Kinga a legjobb feleség, lányom Barbie és barátja Viktória, és nem utolsó sorban, anyós mama Zsuzsa, köszi, te vagy a király. Köszönöm szépen, itt van akkor az a pörgös zene, Bibi Rexa, Fitless, New Religion, ez a szám címe.
0: Kuki forradalmasítja a rádió egy hétvégét. Kuki Weekend Show a Rádió 1-en.

0: Morning Show a Rádió Egyen.
1: Érkezik a diszkosi csapat, ez azt jelenti, hogy én búcsúzom tőletek, lennök fiúk, a legközelebb jövő hét szombaton találkozunk 17 órakor. Én kívánok mindenkinek egy szuper kellemes hetet, vigyázzatok magatokra, Kuki voltam, sziasztok!
2: I have a dream, one day, this nation will rise up, live out the true meaning of its creed.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió 1 Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Váltsa jövőre az Autonexusnál. Omoda és Gyéko modellek most rendkívüli készletakcióban már 9.490.000 forinttól, akár 1,99%-os THM finanszírozással érhetők el. Benzines, hibrid és elektromos modellek modern dizájnnal, gazdag alapfelszereltséggel és 7 év gyári garanciával, kivételes ajánlatokkal a készlet erejéig. A hirdetés nem minősül teljes körű tájékoztatásnak. A részletekért látogass el az Autonexus márka kereskedésbe, az Omoda Autonexus vagy a gyekoautonexus.hu oldalra.
3: Számít az ár, de a családnak is a kényelem? Akkor az MG ZS autó a te választásod. Az MG Császárnál Veszprémben most 7.499.000 forinttól a tiéd lehet. Látogass el a Mártirok útja 7-es szám alá és vidd haza új autódat. A tájékoztatás nem teljes körű, részletekért iránykereskedésünk vagy az mgcsasar.hu weboldal.
1: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket TikTokon is.
0: Reklámot hallottak.
1: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
4: Hírek röviden, köszöntöm Önöket, én Sós Kata vagyok. Veszprém ad otthont a 2027-es tájékozódási futóvilágbajnokságnak. A világ egyik legrangosabb tájfutó eseményét augusztus 9 és 14 között rendezik meg, Magyarországon már harmadik alkalommal. Éjszaka dolgoznak a vasúti pályán Balatonfüreden. Előre ütemezett beavatkozásokat végeznek a szakemberek június 10-én és 11-én, tájékoztat a MÁV csoport. A munkálatok az Észak-Balatoni vonalat érinti. Aranyérméket találtak a régészek az érseki palota pincéjében végzett feltárásoknál. A szakemberek még a felújítási munkálatokat megelőző kutatások alatt lelték fel azt a 105 darabos gyűjteményt, amit feltételezhetően a II. Világháborút megelőzően rejthetett el valaki a föld alatti helyiségben. A napsütésé lesz a főszerep vasárnap 25 és 30 fok közötti hőmérsékleti értékekkel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Diszkósít. Meghatározása. 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
1: Diszkósít! A Rádió 1-en DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával!
6: Ladies and gentlemen, madame and herr, madame, messieurs, hölgyeim és uraim, fiúk, lányok, milyen tisztelt nagy érdemű publikum, ez a Diszkósít Radio Show DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem, Hanvai PG-vel!
7: Hello, hello! Szevasztok, srácok! Kellemes szép estét, hölgyek és urak! Ez a Diszkósít Radio Show, amelyben ma is csak asszisztensek leszünk DJ Juniorral. Én Bárány Attila vagyok.
6: Szevasztok, szép estét mindenkinek, DJ Junior vagyok. A hét utolsó napján is Diszkósít Radio Show. Tartsatok velünk FM-en, weben és applikáción keresztül. És na, hogy egy igazi mai slágerre kívánunk mindenkinek kellemes rádiózást itt a Rádió 1-en, a Diszkósít Radio Show-ban.

0: Ez a rádió egy csak igazi mai sláger, mert egy diszkosít rádió show méghozzá félőben, de 3D-ben DJ Junior a Hanvai PG-vel és Bárány Attilával. Először is szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki lejött Balatonmária fürdőre és velem bulizott a Dance Ice Eden az egész est és Bárány bulin. Nagyon-nagyon jól éreztem magam, köszönhetően nektek, és már is jövök a jövő heti fellépésekkel, 6 lesz. Kedden, azaz holnap egy 3 órás privát bulival indítok. Szerdán Szegeden fesztiválozok, pénteken egy újabb privát vár rám, ahogy szombaton is az első a háromból, ez utolsó előtti tripla. Ebben az évben ezt is csak azért csinálom, mert egy nagyon jó ismerősömről van szó. Innen Érdre megyek piknikezni, onnan pedig a nyári budapesti rezidenciámra, a Personal Jesusre. Minden információ a rajongói oldalamon a Facebookon.
1: Én pedig jövő héten szombaton majd Dunajvárosban egy nyári nyitott szórakozóján fogok játszani együtt a Schulzzal. Régi ibizai kedvenceket, de nem Made in Ibiza lesz, hanem ilyen klasszik Ibiza lesz. Megünnepeljük azt, hogy már 99-ben a Pacsába diszkoztunk Ibizán, és utána még jó néhány helyszínen a szigeten, úgyhogy régi kedvenceket, house zenéket fogunk majd pörgetni, tehát jövét szombaton.
2: Jövét szombaton Miskolcon a kedvenc városomban várok mindenki sok-sok szeretettel, utána pedig onnan megyek Balatonlellére, ahol 12 éves koromban először voltam diszkóban az Üvegházban, mert persze nem ott fogok játszani. Egy biztos, hogy ami nagyon-nagyon fontos, hogy 13 nap múlva pedig várok mindenkit sok-sok szeretettel a pesti rakparton egy 5 órás szettel, az 50. születésnapi partimon, pedig megyünk tovább egy olyan dallal, amit biztos, hogy ott is fogok játszani.

0: 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, Adrien színnől diszkosít a Rádió 1-en, amely PG-vel, Bárány Attilával és velem DJ Junior, és legközelebb július 2-án lesz diszkosít Legends, Ráckevén, tavaly is voltunk ezen a nagy fesztiválon, most is csütörtök este ott leszünk, mi fogunk játszani 3 órát, és előttünk, utánunk még Rádió 1 DJ-k is színesítik majd az estét.
1: Most pedig jönnek az ünnepeltek névnaposok, ma többek között a Robertek, Ariadnék, Berengárok, Bogumilok és Jeremiások. A szülőnapos pedig az ismerőseim közül Szigeti Péter, Peter Magto, akit a DJ Szövetség 2020-ban az év DJ-jévé választott, ehhez gratulálok is ezúton. Takács Riárd, Várkonyi Zsolt és Sarosi Ferenc, istenétes az ünnepelteket.
2: Én nem tudom, hogy mi van, de nekem még mindig be van ragadva ez a diszkosít pizza kóstoló parti, annyira jó volt. Ugyebár az Attilával is beszéltük, hogy annyira nagy sikere volt az ő vendégeinél és mindenkinél, aki ott volt a helyszínen. Én nagyon-nagyon szeretem, hogy csinálj valamikor egy nyárzáró hasonlót. Szerintem ebben mind a hárman benne vagyunk. Ahogy meg lesz a dátum, a jövünk ezzel. Most pedig megyünk tovább, és jön egy újabb nagy kedvencem itt a Rádió 1-en, csak igazi mai slágermegy a diszkosít Rádió Show-ban.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger, meg diszkosít Radio Show, DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem, Hanvai PG-vel.
1: Én csak annyit szeretnék mondani, hogy rengeteg fellépésem lesz a jövő héten, erre később még visszatérek, de ami nagyon-nagyon

0: fontos, hogy hivatalos megjelenésünk viszont nem sokára, mert hogy elkészült és debütált is ugye a Rádió egy születésnapi fesztiválon a diszkosít vadonatúj dala. Sorry, a videoklip végleges formáját ölti lassan, úgyhogy jöhet a hivatalos megjelenés.
1: Így van, de itt mi a Rádió egy ilyen exkluzív játszuk, úgyhogy minden este szól a Sorry, ma is természetesen. Illetve én jövő szombaton Dunajvárosban játszom majd egy Ibiza Classic Partin, a Schulzzal együtt fölidézzük a régi időket, amikor még tényleg együtt is játszottunk magán a Baleári szigeten Ibizán, aztán külön-külön is tekertünk ott, úgyhogy jó kis régi klasszik house-okra lehet számítani, ibizai kedvencekre.
2: Ne tessék elfelejteni Email Angel Report a YouTube csatornámon, tessék csekkolni, egyébként kicsit hosszú, mondhatni 1 óra 15 perc körül van, de nagyon érdekes dolgokról beszélgettünk. Ha minden igaz, akkor még lesz ilyen report, és majd az is kikerül a YouTube csatornámra, most pedig már is megyünk tovább. Jön egy újabb nagy kedvencem itt a Rádió egyen, csak igazi mai slágermegy a Diszkosít Rádió Show-ban.

0: Ez a Diszkosit Radio Show Rádió 1-en, 3D-ben, de félőben, a lejátszóknál Hanvai PG, a mikrofonoknál pedig DJ Junior és Bárány Attila.
1: DJ Junioros megjelenések most már az eredeti YouTube csatornámon elérhetők, a legutolsó Hugel, Iman Angel és Ultranati közösen a Moving to the Sun, amelyből csináltam egy eredeti valódi DJ Junior remixet, ez is elérhető.
2: Ha szeretnétek az én sajátjaimat, akkor írtok nekem e-mailt a hanvaipg@hanvaipg.hu-ra, és már is küldök hozzájuk letöltő linket. Most pedig az egyik legnagyobb kedvencemmel megyünk tovább itt a Rádió 1-en, csak igazi mai sláger megy a Diszkosit Radio Show-ban.

pultban. Vagy

0: Ez volt a Diszkosit Rádió Show, itt a Rádió Egyen. Búcsúzunk mindenkitől. Hanvai PG, Bárány Attila és DJ Juliára. Én azzal, hogy jövő szombaton Dunai Városba játszom egy ibizai bulin együtt a Schulzzal. Kérem szépen, minden DJ Juniorra elérhető a YouTube csatornámon és a Facebookon. Ezzel búcsúzom mindenkitől, szavaztok.
1: Holnap este én mixelek élőben itt a Rádió Egyen, és 6 fellépésem lesz egyébként. Kedden egy 3 órás privát bulival indítok, szerdán Szegeden fesztiválozok, pénteken egy újabb privát parti vár rám, ahogy szombaton is az első a háromból. Ez az utolsó előtti tripla ebben az évben, ezt is csak azért csinálom, mert egy nagyon jó ismerősömről van szó. Innen Érdre megyek piknikezni, onnan pedig a nyári budapesti rezidenciámra, a Personal Jesusre. Minden információ rajongói oldalamon a Facebookon, én Bárány Attila voltam, és leszek holnap este is. Sziasztok!
0: Ameddig a földkerekén szolgálok, és zenélek, Hanvai PG voltam, vadonatúj tartalmak videóban, zenében, képanyagban, az összes social media felületemen tessék követni, és köszönöm, hogy ezeken a felületen minden egyes hétről hétre szaporodunk. Ezzel búcsúzom ma estére. Szevasztok!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió 1 Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show. A

0: is Mine radio show starts now. The world is
1: mine. Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine radio show. Hello mindenkinek! Ígérem, tökéletes nyáresti kikapcsolódás leszünk számotokra ma is. Tökéletes zenékkel és tökéletes DJ-kkel. Hello Viacox!
2: Nagyon szép vasárnap estét kívánok! Egy igazi nyáresti szetre készülhettek tőlem, ami tele lesz jobbnál jobb darabokkal, amivel például indítani fogom az órát, a Sam Felt és a Heart Like Mine itt a rádió egyen a World is Mine radio show-ban.

Kánytól, nem mellesleg a World is My Radio Show rezidens DJ-től, aki szerintem az egyik legjobb dalát írta az elmúlt évekből. Ez egy ízig-bérig house darab, ez a Shot of Adrenaline Antoniótól, itt a World is My Radio Show-ban a Rádió 1-en.

0: Talk és a Word is Mine Radio Show-t hallgatjátok a rádió egyen, Wilcox a lemezjátszói mögött egészen 11-ig, és hát megindulunk szépen felfelé.
1: Hogyha meg kellene tippelnem előre, hogy melyik lesz az egyik dal, ami a legtöbbet fog szólni nyáron a klubokban, akkor azt mondanám nektek, hogy ez a Gordo és a Loco. Van benne valami különleges, egy kicsit olyan balkáni feeling, nagyon egyszerű, érthető dal, viszont pont emiatt működik szerintem. Jöjjön tehát a Loco, itt a Word is Mine Radio Show-ban.

0: Rádió 1-et halljátok itt a World is Mine Radio Show. Vasárnap este Wilcox a lemezjátszóknál négyszer volt már az év producere Magyarországon, és jön egy saját dal.
1: A következő az egy saját dal lesz, a Sundown, amit nyár közepén fogtok hallani, hivatalosan ugyanis akkor kerül ki az én csatornáimra. Addig csak is kizárólag itt játszom nektek a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban és a Live Mix-ben. Jöjjön tehát tőlem a Sundown, kíváncsi vagyok a véleményetekre, hogy tetszik, írjátok meg. Ez a World is Mine Radio Show és a Rádió 1.

0: úgyhogy én a helyetekben maradnék.
1: Bírod még? A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen.
2: The World is My Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió 1 Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: Mine Radio Show starts now. The world is
1: mine. Elmúlt este 10, hello mindenkinek, imádni fogjátok nálunk a zenét. Ebben a következő egy órában is még mindig Wilcox a lemezjátszóknál. Hello, hello!
2: Ciao, Geri, sziasztok, köszöntök mindenkit! Jó helyen vagytok, ugyanis ebben az órában is nagyon jó zenéket fogunk játszani, amivel indítani fogjuk az órát az Ed Sheeran és a Camera CD remixében. Itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban. Let's go!

0: a néhai Angie Stone és egy felejthetetlen dal, Wish I Didn't Miss You, ez Wilcox saját változata volt belőle a Rádió 1-en, a World Is Mine Radio Show-ban. Mára is hoztunk nektek rengeteg vadonatúj megjelenést, érkezik David Guetta leges, legfrissebb zenéje, amit beígértünk.
1: David Guetta fáradhatatlanul ontja magából a slágereket, nagyobbnál nagyobb előadókkal dolgozik együtt, nem először igazából tőle, ezt már megszokhattuk. Most például Jennifer Lopez-zel álltak össze kötösen, és készítették el a Save Me Tonight-ot. Ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en, a World Is Mine Radio Show-ban.

0: a következő zene, és menjünk bele.
1: Hogyha van olyan track, ami nem maradhat ki a 2026-os nyár bulijaiból, az természetesen az Another és a Talk to You. Ezt egy patogós Tech House remixbe hoztam el nektek, amitől még jobban főműsoridős lett ez a dal. Menjünk tehát tovább a Talk to You-val, itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban. At the turntables now, Wilco.

0: hallgatok a rádió, egy szól is benne a World is Mine Radio Show Wilcox a lemezjátszói mögött. Egy kis időutazás jön, szerintem nagyon fogtok örülni a következő dalnak. Az eredetije éppen 20 éves, 2006-ban jelent meg.
1: Hogyha van hangzás, ami nagyot megy, a következő abszolút ezek közé tartozik. 2026-ban a Tech House és az Electro House, ez a stílusfaja nagyon-nagyon működik. Black Eyed Peas-től hoztam el nektek a Beep-et, amire Default készített egy vadonatúj verziót, ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.

0: David Guetta egyik nagy-nagy felfedezettje, sőt azóta már a szerzőtársa is, az olasz Hypaton és az Out My Head itt a World Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Ne menjetek sehová, gyors helycsere a lemezjátszóknál, és jön Bricklék!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt.
3: Indulunk!
2: Are you ready? Radio 1. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben.
4: World is Mine Radio

0: hello mindenkinek! Szokás szerint Briklékkel zárjuk a hetet, ővé ma is az utolsó egy óránk. Hello Briklék!
1: Szia Geri, szevasztok fiúk, lányok! Alig vártam már, hogy ismét zenélhessek nektek. Hoztam pár újdonságot a mai mixembe. Elsőként érkezik Robin Schulz és Szigala slágere, az AM to PM, itt a World is My Radio Show-ban a Rádió 1-en.

0: Sonny Fodera, a D.O.D. és a Think About Us egy fantasztikus Cyril remixben. Itt a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban vasárnap este. Bricklék a lemezjátszóknál, mit teszünk rá erre?
1: Amivel megyünk tovább, az egy saját zeném, a világsztár trombitás producer, az ausztrál Timmy Trumpet is előszeretettel játszotta. Irány a csúcs felé, érkezik tőlem Bricklék-től a Beyond the Top, itt a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en.

0: Minőségi, trendi, előremutató dance és house zenék vasárnap esténként is a Fördíz Máin Radio Show-ban a Rádió 1-en, éjfélig Bricklék a lemezjátszóim mögött. Mivel megyünk tovább?
1: Egy újdonságot hoztam, most érkezik Esseltől az Activate című zenéje. Ez egy kicsit sötétebb hangulatú tech house, ami gonoszan lassan építkezik. Ahogy szoktam mondani, indul a katonamenet, ez ő most itt a Fördíz Máin Radio Show-ban a Rádió 1-en. At the turntables now.

0: Nagyon köszönöm, hogy vasárnap este is itt vagytok, és a Word is Mine Radio Show-t hallgatjátok a rádió egyen Bricklék a lemezjátszói mögött, és jön az idei nyár egyik legnagyobb slágere.
1: Alex Kenji Bambolé című zenéje, az olasz producer egy tüzes groove-os house tracket hozott, ami mediterrán hangulatával azonnal felpesdíti a nyár estét. Ez jön most itt a Word is Mine Radio Show-ban a rádió egyen.

0: itt lesz BB Rexa és a New Religion, vagy azt is mondhatam volna rá, Insomnia 2026. Ez volt ma az utolsó előtti zenénk a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Mi lesz az utolsó Bricklék?
1: Amivel pedig zárni fogok, egy saját újdonság tőlem Bricklék-től, és az amerikai producer társam Konától. A címe pedig Soul the Flash, egy francia nyelvezetű dal, igazi ilyen progresszív nyárias dal, úgyhogy mindenkinek ajánlom sok szeretettel.
0: Ma tehát ez a búcsúdalunk, nagyon köszi mindenkinek a figyelmet, Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé, holnap 9-től jövünk megint élőben. Jó éjszakát, sziasztok!

0: Földizmány Rádió Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, mai slágermegy.

0: Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger, megy kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál innentől Király Tamás, az igazi mai slágerek között pedig továbbra is csak a legjobbak, nem sokára Taylor Swift és Joel Corey is jön, de készülök ebben az órában Diplóval és a Clean Bandittel, most pedig a legújabban Regál Lilitől szuper dalt írt megint a Rádió egy egyik DJ-je, eztől a Heal Me, amit már is indítok.
1: Sziasztok! Regál Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom a Heal Me, fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
2: Ez a Rádió.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változat.

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy, a korábban fenyőfa ültetvényen dolgozó Taylor Swift jön. Gyerekkorában ezzel segített be a családnak, akinek tényleg volt egy nagy karácsonyfa ültetvénye, és állítólag kifejezetten élvezte. Hát most picit más csinál, ilyen dalokat készít. Taylor Swift, Top Light, a legújabb Rádió 1-es kedvenctől, amit indítok.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, egy igazi személyedző, egy igazi applikáció tulajdonos és egy igazi befektető, ja hát, és egy igazi DJ és producer. Na ez mind Joel Curry, aki az igazi mai slágerek között a Garantisszal közösen az egyik legújabbat hozza, ez a Stay Longer, kellemes éjszakát!

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, meg Kozma Orsi, kösz, hogy jöttél Lótfi Begi remixében. Hattól Balázsék, náluk pedig a Vadió játék, egy focis párbaj, két hallgató fog egymással küzdeni, aki pedig több jó kérdésre tudja a választ, akár 100 000 forintot is nyerhet. A Clean Bandit, a Nem Merivel és David Guettával, ez a Cry Baby.

Rádió 1. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást. Lépj be a Rádió 1 világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd. Rádió 1.hu.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most.
0: Rádió
1: egy. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy köztük pedig Lady Gaga, aki nem akármilyen rekordot döntött, a Billboard bevételi listája is azt mutatja, hogy abszolút siker és rekord a legutóbbi turnéja, ami 236,2 millió dolláros bevételt hozott. Wow! Ő jön most Bradley Cooperrel, Lady Gaga, ez a Shallow, itt a Rádió 1-en.

0: things that I've got.
1: Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy, a fogyarásban pedig Sam Feld, aki ott volt a Rádió 1 születésnapi fesztiválon, természetesen vele is készítettünk exkluzív interjút, egészen pontosan Kis Márti, amit a Rádió 1 Top 50-ben is lehetett hallani, de a social felületeinken is ott van, aki megnézni a beszélgetést kattintson, én pedig mutatom az igazi mai slágerét. Sam Feld, Rosaline, Heart Like Mine,

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi